0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: Emlékszel? Mi a limonádét még magunknak kevertük, és a kirándulásokon a teát citrálos flakonból ittuk. Emlékszel? Mi még iskola bélyeget gyűjtöttünk, és megtanultunk takarékoskodni, mert akkor még a pénzünknek is volt értéke. Emlékszel a 60-as mobiltelefonokra? Akkora volt, mint egy bőr, és csipogott, mint egy kanári. Emlékszel, amikor bicajozni mentünk, nekünk még nem volt könyökvédőnk és sisakunk, de még rendes biciklink sem. Emlékszel, mi még kis táborban nyaraltunk, és úttörő nyakkendőnk is volt.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dalokba zárva a 103,9 MHz-en.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: fütyűrészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM,
2: a kedvencek rádiója.

0: elérkezünk, mint mindig. Mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. A szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké

fiatalok, a nyíregyháziak, a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Ez a 103.9 Best FM. Best.

0: a legjobbat adjuk.
1: A leghallgatottabbak.

0: vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Karbantartási munkákba kezd a nyírt távhő. Jóvá hagyták a környezetvédelmi környezetgazdálkodási tervet, és ma változékony időre készülhetünk. Kovács Rádai Andrea vagyok. Jövő héten nyújtják be azt a törvénycsomagot, amely a kormány szerint szükséges az uniós források lehívásához. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormány szóvivői tájékoztatón. A tárcavezető szerint a csomag főként korrupció ellenes intézkedéseket tartalmaz. Hozzátette, a törvények elfogadása esetén augusztus végéig akár 10 milliárd euró érkezhet Magyarországra. A forrásokból egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozásfejlesztési programokat finanszíroznának. A fűtési szezon lezárultával megkezdi az idei karbantartási és felújítási munkákat a Nyírt Távhő Kft. Hajnal András ügyvezető igazgatót kérdeztük a részletekről.
2: Nos, nyáron 8 helyszínen tervezünk vezetékcserét, az Ószőlő utcán, Vajádám körúton, Kossuth utcán két helyen, Ungvár sétányon, Északi körúton, Kálvin térjen, illetve a Olló utca Sólyom köz sarkán. Itt ezek közül 3 helyszínen kell majd ideiglenes gépjármű forgalom korlátozásra számítani, ezek inkább tényleg csak időszakosak lesznek, 7 helyen pedig a gyalogos forgalmat kell majd átterelnünk a szembe lévő oldalra ideiglenesen. Ezen kívül hőközpontokat kívánunk felújítani, 2 újat is építünk, ebben villamos felújítások lesznek, leginkább elzáró szerelvénycserék, illetve 1241 darab szivattyúnk van, amiből a legrégebbieket próbáljuk folyamatosan cserélni új és energiatakarékosakra.
1: Jóvá hagyták a képviselők a környezetvédelmi környezetgazdálkodási tervet a legutóbbi közgyűlésen. A nyiregyháza.hu azt írja, a környezetvédelmi alap célfeladatai közé tartoznak mások mellett a lakossági városszépítő akciók. Az állategészségügyi feladatok, a zöld felület fenntartás, illetve az illegális hulladéklerakók felszámolása is. Az idei tervek alapján idén valamivel több mint 3 milliárd 141 millió forintot fordítanak ezekre a feladatokra, ami több, mint a tavalyi összeg. Ma hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de a felhősebb tájakon elszórtan eső, zápor, néha zivatar kialakulhat. Ez főként itt térségünkre lesz jellemző. A légmozgás általában gyenge mérsékelt marad, helyenként azonban megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 22 és 28 fok között várható. Vasárnap a hajnali pára és kötfoltok gyorsan feloszlanak, sok napsütésre van kilátás, esetleg egy-egy zápor vagy zivatar előfordulhat itt térségünkben. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
2: Antiszociális személyiségzavar. Hát, hogy mit is jelent ez, már is erről fogunk beszélgetni a mai nap folyamán a Csak 10 perc rovatban. Köszöntöm Önöket, Szakács Tibor vagyok. Ma Molnár József lelkész léleggyógyász barátommal beszélgetek. Józsi, szia! Nem tudom, hogy én az vagyok-e, már mint antiszociális Tibi. Az elmúlt héten voltak itt különböző viták, különböző emberekkel, és akkor egyszer csak bejött a feleségem, és azt mondta, hogy Tibu, ne legyél antiszociális. Mondom, mi ez? Mi az, hogy antiszociális? Ne arra, hogy majd így betámadlak. Szia!
3: Na, hello, bello. Én azt gondolom,
2: az
3: róla, hogy te nem hiszem, hogy az vagy, de most nagyon sokszor halljuk ezt beszélgetésekben, televíziós műsorokban itt-ott, hogy ezt mind bélyeget nagyon sok mindenki megkapja, vagy nagyon sok mindenki erőszeretettel ragasztja ezt másokra.
2: Tényleg az utóbbi időben egyfolytában mindenki szinte itt ezt mondja, a legkisebb vitánál is ez jön elő, hogy vegyél vissza magadból, ne legyél antiszociális. Antiszociális. Hát azt gondolom legalábbis, hogy ez azért ettől magasabb szintű dolognak kell lenni, de különben mi ez? Pontosan mit jelent az, hogy antiszociális?
3: A személyiség zavaroknak az egyik formája az, amikor azt mondjuk, hogy antiszociális személyiségzavar. Azt mondjuk erről, hogy körülbelül a népességnek nagyjából olyan 3%-át érinti ez a gond és probléma. Ami viszont érdekes, hogy körülbelül 4-szer többen vannak az ezzel érintett férfiak, mint a nők. Tehát ez inkább nekünk férfiaknak szokott a problémánk lenni, vagy legalábbis nagyobb mértékben férfi gond ez, mint a nők problémája.
2: Ezért is van az, hogy mi férfiak, vagy bocsánat, én még sosem mondtam az asszonynak.
3: Na, hát oda erősítitek a szabályt.
2: Igen, igen, tehát ez alátámasztja ezt az egész dolgot. Tehát akkor azt tisztáztuk, hogy nagyjából melyik nemet érinti ez jobban.
3: Így van.
2: Oké, tehát milyen jellemzői vannak azért, hogy ennek megfeleljek. Most nem akarok itt családon belül cirkuszt csinálni, meg ez a műsor nem rólunk szól, csak ugye ez egy helyzet.
3: Hát azt mondjuk, hogy ez sem úgy történik, hogy valaki egy reggel fel kell, és róla ez mondjuk már elmondható. Tehát azért ez egy hosszabb, vagy egy bonyolultabb időszak kialakulásának eredménye. Beszélgettünk már korábban erről a gyermekkori ADHD-ről, erről a hiperaktív figyelemzavarról. Az látszik, hogy akiknek gyermekkorukban ilyen jellegű viselkedési problémáik voltak, nehezen figyeltek, magatartás zavaraik voltak, náluk ez felnőtt korban nagyobb valószínűséggel ilyen módon antiszociális személyiségzavarként megjelenik. Mondhatjuk azt is, hogy ahol egy gyereket a családban, amiről már korábban beszélgettünk, hogy elhanyagolták, vagy bántalmazták bármilyen módon, és ez hosszú időn keresztül fennállt az ő gyermekkori életében, akkor ott is azt mondjuk, hogy felnőtt korában azért ez antiszociálissá teheti őt. Vagy azt mondjuk, hogy egy olyan emberek között nő fel, még ha bántalmazást mondjuk nem kap, de mondjuk alkoholista, vagy kábítószerező, vagy bűnöző életmódot folytató családban nő fel, ahol egyébként úgy azt mondjuk, hogy nagyjából a fizikai biztonság azért valahogyan valamelyik szülőn keresztül, vagy nagyszülőn keresztül mégiscsak meg, hogy egy ilyen nagyon zűrös családi életből indul el a gyerek, ott azért az idővel felnőtt korban azért bőven kialakulhat.
2: Hogy kell elképzelni egy ilyen embert? Mik a tünetek?
3: Ezek az emberek általában a többi embert úgy tekintik, mint a tárgyak lennének, vagyis nagyrészt kihasználják, vagy felhasználják a saját céljaikra, az, mint empátia, az tulajdonképpen az hiányzik. Általában agresszivitással is párosul ez, és miközben ezeket a dolgokat teszi, a közben mondjuk a szégyenérzet nem alakul ki, a megbánás az nem alakul ki, különböző érzelmi helyzetekbe nem tudják magukat beleélni, és nem képesek arra, hogy az általuk okozott feszültségeket, problémákat, bántásokat úgy vegyék, hogy az adott esetben az a másik embernek rosszul eshetne. Tehát teljes mértékben erre képtelenek.
2: Tehát tulajdonképpen immunisok ezekre a lelki eredetű hatásokra?
3: Így van, de ez azért nagyon érdekes ez, hogy
2: miközben... Ja, fakírok?
3: Mondjuk azt, hogy lelki értelemben talán igen, tehát érzéketlenség, hogyha ezt a fakírokat azt
2: értik, hogy érzéketlen. Ezt a szót kerestem,
3: igen. Na, így van. Tehát miközben manipulál, miközben kihasznál másokat, és miközben ő a saját érdekét érvényesíti mindenki felett. Egyébként ez azért nagyon érdekes, mert nagyon sokszor ezek az emberek a maguk területén alapvetően sikeresek, a saját céljaikért egyébként keményen tudnak küzdeni, tehát gyakran távolabbról tekintve ők egy nagyon vonzó, spontán személyiségű emberek, akiknek általában jó beszédkészségük van, született vezetőknek gondoljuk őket, tehát hogy azért ambivalens ez a dolog, mert ennek a személyiségzavarnak egyébként kicsit távolabbról nézve meg egy ilyen önérvényesítő oldala van, amire azt mondjuk, hogy hát azért ez már nem önérvényesítés, mert ugye hogy az én jogaim ott véget érnek, ahol a tiéd kezdődnek, és gyakorlatilag ők ezt nem tudják az életükben működtetni.
2: Hát sok kérdés van, például az, hogy hogy lehet vele együtt élni?
3: Igen, az együttélés egy nagyon nehéz probléma, hogy azt mondtuk, hogy mondjuk 3-4-szer több férfi, mint nő. Nagyrészt ők vagy viszonylag fiatalabb korukban, vagy a házasság elején nagyon sokszor ez a házasság ez megszűnik, vagy gyakorta váltanak munkaköröket, vagy sűrűbben költöznek másoktól, mert amikor ez ugye kiderül valakiről, hogy te kihasználsz engem, minket, hogy itt csak a te dolgaid a legfontosabbak, és velünk tulajdonképpen semmilyen módon nem tudsz együttműködni, nem látunk rajtad lelkifúdalást, nem látunk rajtad megbánást, nem látunk rajtad együttérzést, nem látjuk azt, hogy mi is fontosak vagyunk neked, és nem csak a te dolgaid, akkor azért erre nyugodtan azt lehet mondani, hogy legyen ez családi kapcsolat, baráti, kollegiális kapcsolat, vagy szomszédi viszony, ezt nagyon nehezen tűri a társadalomnak a többi része.
2: Tehát ide egy magas fokú tolerancia kellene ezekhez az emberekhez.
3: Igen, ami vagy van, vagy nincs, legtöbbször mondjuk azt mondjuk, hogy nincs elég.
2: Mi van akkor, ha a családban van egy ilyen? Hát azt mondtad, hogy elválik, oké, na, de egy ilyen embernek lehetnek gyermekei is például.
3: Pontosan így van, és ugye ebben azért nagyon nehéz ezt megítélni, mert nagyon-nagyon sokszor egyébként mondjuk a gyermekének a dolgait, vagy ahogy mondtam, azokat a célokat, amiket el akar érni, azokat viszont nagyon tudja tolni. Tehát, hogy a gyerekek kiskorban ezt nyilván nem fogják felismerni a szülőn, hogy itt nem csak arról van szó, hogy mennyi mindent megtesz értem, hanem eközben egyébként nem lehet vele együtt élni. Tehát itt azért a gyerekek ezt nyilván egészen másképpen látják, mert tudnak ők tűnni olyan szülőnek, akinek a legfontosabb, hogy a gyermeke mindent megkapjon, és azért mondtam, hogy ez távolabbról tekintve úgy is tűnik, hogy ő egy ilyen nagyon határozott, és a dolgait egyébként alapvetően sikerre vívő ember. Nagyon nehéz együtt élni antiszociális emberrel éppen amiatt, mert velem nem számol, csak saját magával, és én csak addig leszek jó, amíg alávettem magam azoknak az akaratoknak, amik nélkül ő nem fog tudni élni, itt mindig mindennek úgy kell történni, ahogy ő gondolja, és akkor kell történni, ahogy a nő gondolja, én csak mindenre azt mondhatom, hogy igen, akkor legyen úgy a békesség kedvéért, tehát nagyon jól tudjuk, hogy minden célna egy idő után elszakad.
2: Mert különben ő meg agresszív lesz. Na, értem, és ez meg félelmet kelthet a környezetében. Na, hogyan lehet ezt mérni? Mert nagyon kevés időnk van, de azért ezeket jó lenne tisztázni, és hogy hogyan alakíthat valaki magán, ha kiderül, hogy én antiszociális vagyok.
3: Ez a lehető legritkább esetben kerül bevallásra, ezt a legtöbb ember azért nyilvánvalóan, aki ebben érintett, az masszívan tagadni fogja. Hogyha van egy olyan szeretett kapcsolat, ami valahogy átmegy az antiszociális embernek a falán, és észreveszi, hogy ez az ember őt készül elhagyni, nyilván akkor itt, hogyha azt mondtuk, hogy 3-4-szer férfiak, akkor...
2: De megszólal a lelkiismerete, mi? Egyszer.
3: Mondjuk azt, hogy valamikor esetleg lélegzethez jut a lelkiismerete, akkor mondjuk egy nagyon-nagyon erős személyiség fejlesztése, ha átesik, akkor azt mondjuk, hogy ezt leküzdeni nem fogja tudni soha, de szociálissá valamilyen szinten azért tehető. Aha. Tehát itt azért az önkontrollnak, itt a dolgok felismerésében, az érzékenyítésnek van nagyon nagy szerepe.
2: Hát akkor ezeknek az embereknek nem is annyira egyszerű az élete.
3: Illetve és lehet a környezetének pedig még nehezebb.
2: Igen.
3: Nem, mert nyilvánvalóan azért ugye ő mindenhol azt érzékeli, hogy itt mindenkivel eszembe áll. Tehát úgy tűnik, hogy ez a széllel szemben végzett munka az, amit ő próbál. Neki sem könnyű, de összehasonlíthatatlanul nehezebb a környezetének.
2: Hát hallgatók írnak különben most visszajelzéseket ezzel kapcsolatban, főleg olyanok, akik munkakörülmények kapcsán találkoztak ilyen típusú emberekkel, és azt mondta, hogy pezsgőt bontottam, amikor eljöttem a cégtől például. Tehát utána azért fellélegeznek az emberek, amikor kikerülnek egy ilyen ember hálójából.
3: Nyilván, és azért mondtam, hogy ugye nagyon sokféle emberi kontaktban ez megjelenhet. Egy munkahelyet nyilván könnyebb otthagyni, mint gyermekeket, család, feleséget, családot, így van pontosan. Igen.
2: Nagyon köszönjük, Józsi, letelt az időnk, legközelebb is tartsanak velünk, és természetesen megint fogunk keresni. Köszönjük szépen, további szép napot neked.
3: Viszont kívánom, és nagyon várom, szia!

bőrnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyok, mert ez a 103.9 Best FM.

0: Best FM, ma is társad a munkában.
1: Van, amiért érdemes bekapcsolni a rádiót.
0: Feldobjuk a napodat, átsegítünk a nehezebb pillanatokon. Mert ez a 103.9 Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. június 6-a szombat reggel 6 óra van.
0: Best FM Start. Nyíregyháza legfrissebb hírei.
1: A vízmegtartáson és vízpótláson a hangsúly. Csaknem 10 milliárdos útfejlesztés Szabolcsban, egy szakma bemutató a Zaiban. Kovács Rádai Andrea vagyok. A vízügy országszerte mintegy 8 millió köbméter vizet juttat ki helyi vízpótlások keretében, holtágakba, természetvédelmi területekre, elsősorban ökológiai céllal. Tudattal május közepén alakult országos vízügyi koordinációs központ. Azt írják, az ország területén már 27 helyen zajlik holtágak ökológiai vízpótlása, természetvédelmi területek vízellátása, nem állami kezelésben lévő csatornák feltöltése. A további lehetőségekről folyamatos az egyeztetés. A legtöbb helyen szivattyúk segítségével végezhető a feladat, például a tiszadobi holtágnál, vagy a tunyogmatolcsi holtszamosnál is. Az út és közlekedés fejlesztés állt a figyelem középpontjában a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés legutóbbi ülésén. A közösségi közlekedési rendszerről, a közúti szolgáltatásról, az országos közúthálózat állapotáról és fejlesztési tervekről is tájékoztatást kaptak a képviselők. Írja közösségi oldalán Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke. A bejegyzés szerint a toppos program részeként folyamatban lévő útfelújítási munkák összértéke megközelíti a 10 milliárd forintot vármegyénkben. Jelenleg 18 szakaszon dolgoznak a Magyar Közút ZRT munkatársai. Jóvá hagyták a képviselők a környezetvédelmi környezetgazdálkodási tervet a legutóbbi közgyűlésen. A nyíregyháza.hu azt írja, a környezetvédelmi alap célfeladatai közé tartoznak mások mellett a lakossági városszépítő akciók, az állategészségügyi feladatok, a zöld felület fenntartás, illetve az illegális hulladéklerakók felszámolása is. Az idei tervek alapján idén valamivel több mint 3 milliárd 141 millió forintot fordítanak ezekre a feladatokra, ami több, mint a tavalyi összeg. Az óvodás gyermekek számára szervezett szakma bemutatót a Zai Anna Technikum és Kollégium. Az eseményen az első segélynyújtás, a fogtechnika és a gyógyszertári munka is szóba került, közölte a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. Közösségi oldalukon azt írják, a gyerekek megismerkedhettek az orvos, az ápoló és a mentőápoló szakmák mindennapi feladataival, és megtanulhatták az alapvető első segélynyújtási lépéseket is, játék formájában. A fogtechnikai részlegen a fogápolás megfelelő folyamatát sajátíthatták el. A gyógyszertári állomáson pedig ismerkedhettek a gyógyszerek tárolásának és adagolásának szabályaival. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség munkatársai a rendőrségi drogprevenciós program keretében Nyírbélteken tartottak előadást. A Szent László Általános Iskola tanulói a kábítószerek használatának veszélyeiről és a biztonságos internetezéssel kapcsolatos tudnivalókról hallhattak, közölte a vármegyei rendőrség. A szakemberek kiemelik, a szülőknek már kisgyermekkorban érdemes beszélni a gyerekeknek a drogok és alkohol káros hatásairól. Gyereknap alkalmából megnyíltak a tűzoltóságok május végén. A nyitott szertárkapuk rendezvénysorozat keretében Szabolcs-Szatmár-Bereg mind az 5 hivatásos tűzoltó parancsnoksága, a katasztrófa védelmi őrsök és több önkormányzati és önkéntes tűzoltóság is várta az érdeklődőket. A vármegyei katasztrófa védelem közölte, a gyerekek és a felnőttek játékos keretek között szerezhettek információkat a katasztrófa védelem tevékenységéről. A tűzoltók hétköznapjairól és arról is, mit tehetnek saját biztonságuk érdekében. Emellett ezt tehették saját tűzvédelmi ismereteiket is. Szabolcs-Szatmár-Beregben idén csak nem 2900-an látogattak el a tűzoltó szertárakba. Az érdeklődők megszemlélhették a laktanyák belső életét, a tűzoltó járműveket és a különféle felszereléseket. Tartottak próbariasztásokat, így megtudhatták a gyerekek, milyen az, amikor riasztás után baleset vagy a tűzeset helyszínére vonulnak az egyenruhások. Számos helyen a gyerekek maguk is felpróbálhatták a tűzoltó ruhát, sőt, volt olyan laktanya, ahol még tüzet is oldhattak, persze csak játékból. A nap középpontjában mindenhol a gyerekek voltak, akik közelről megcsodálhatták a tűzoltó szereket és a bevetéseknél használt eszközöket. Mindeközben közvetlenül is kérdezhették a tűzoltókat. Elfogták a rendőrök azt a 26 éves nyíregyházi férfit, akit emberkereskedelem, kényszermunka és fogolyszökés miatt európai elfogató parancs alapján köröztek. A férfi ellen 2025 elején indult eljárás, mert szerelem színlelésével, zsarolással és fenyegetéssel magyarországi és külföldi prostitúcióra vett rá fiatal nőket, köztük egy fiatalkorút. A férfi elvette a lányoktól a befolyt pénz felét, és abból élt. Korábban a bíróság elrendelte a letartóztatását, ám ő külföldre távozott, ezért fogolyszökés bűncselekmény miatt is eljárás indult ellene. A szabolcsi rendőrök a Németországból hazatérő férfit egy rokona demecseri lakóhelyén fogták el, és őrizetbe vették, írja a polisz.hu. Tiszta ügy. A mosás tegnap, ma és holnap. Ezzel a címmel nyílt időszaki kiállítás, ahol a Felső-Tiszavidék vízügyi múltjának összegyűjtött kincseit mutatják be. Írja közösségi oldalán a Feti vízig. A tárlat a mosás történetét járja körül, a kézi súrolástól kezdve a mai modern automata gépekig. A látogatók megtudhatják, a tiszta vízzel végzett ruhamosástól hogyan jutottunk el a mosókapszulákig. A fenntarthatóság jegyében környezetbarát alternatívákat is bemutatnak. A kiállítás Nyíregyházán, a Nyíri szakaszmérnökség épületében látogatható. Előzetes bejelentkezés alapján július 10-ig bárki megtekintheti a tárlatot. Kródi Gyula örökségét idézik meg Nyíregyházán. Az író életét, munkásságát és a városhoz fűződő kapcsolatát állítja középpontba a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, Új Buda csoportjának zenés-irodalmi előadása. A Kródi Gyula öröksége című műsort ma rendezik a Móricz Zsigmond könyvtárban, írja a város honlapja. Felcsendülnek majd Kródi világát idéző zenés részletek, valamint irodalmi részletek is. A rendezvényen a részvétel díjtalan. Magyarország rejtett kincseinek nyomába eredhetünk. Június 9-én folytatódik a Jöjjön velem Magyarországra című program. Negyedik alkalommal várja az érdeklődőket Csipos László előadás sorozata a Városmajori Művelődési Házban. Az érdeklődők ezúttal is hazánk különleges tájait, természeti értékeit és kevésbé ismert látnivalóit ismerhetik meg. Az előadás során Csipos László látványos fotókon és személyes élményeken keresztül mutatja be Magyarország sok színűségét, írja a Nyíregyháza. A belépés díjtalan. Idén Szombathely adott otthont az újonc országos bajnokságnak, ahol a Nyíregyházi Sportcentrum vívója Farkas Hédi tör egyéniben lépett pástra. Hédi végig fegyelmezett és magabiztos vívással menetelt a döntőig, ahol végül az előkelő 7. helyet szerezte meg. A szép eredményhez felkészítő edzői Ferenci Brigitta és Bernát Zoltán munkája is nagyban hozzájárult, akik egész szezonban segítették a fiatal sportoló fejlődését és versenyzését, írja a Nyíregyházi Sportcentrum. A kispályás bajnokság szuper döntőjét rendezték a napokban Nyíregyházán. A Nyíregyházi Sportcentrum közölte, 1200 mérkőzést játszottak az együttesek a döntő előtt. A városi stadionban történt fejlesztéseknek köszönhetően műfűvön is rendeztek meccseket. A bajnokságban egykori NB1-es és NB2-es játékos is pályára lépett. A 9 bajnok közül végül a Pásztor Team Tímár együttese lett a győztes, megelőzve az MB Kandalló és az MB Kandalló öreg fiúk együttesét. Már lehet jelentkezni a következő szezonra is, bár a kispályás bajnokság most véget ért, nyáron ismét megrendezik a strandfoci tornát Sóstón. Ma hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de a felhősebb tájakon elszórtan eső, zápor, néha zivatar kialakulhat. Ez főként itt térségünkre lesz jellemző. A légmozgás általában gyenge mérsékelt marad, helyenként azonban megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 22 és 28 fok között várható. Vasárnap a hajnali pára és kötfoltok gyorsan feloszlanak, sok napsütésre van kilátás.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

podcastfmnyiregyháza.hu. Nyíregyházáról minden. Hírek, információk, programok minden nap frissen. www.bestfmnyiregyháza.hu. Hey mama, this that shit that make you move mama. Get on the floor and move your booty mama. We the blast masters blasting up the jungle.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Népszerű úti cél Nyíregyháza. Indul a Hősképzés Plusz, és csaknem 10 milliárdos útfejlesztés Szabolcsban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Népszerű volt tavasszal Nyíregyháza a belföldi utazók körében. Az egyik szállásfoglaló portál adatai szerint városunk ott van a top 10-ben. A legnépszerűbb úti célok listáját Budapest vezette, Eger és Pécs előtt. A portál összesítése szerint tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók. A nyári szezonban azonban már a vízparti és fürdővárosi desztinációkat részesítik előnyben az utazók. Az előfoglalások alapján a nyári időszakban Siófokra utaznak legtöbben. A balatoni várost Hajdúszoboszló és Gyula követi. A tízes mezőnyben Nyíregyháza a nyári időszakban is ott van. Évek óta sikeres az Országos Mentőszolgálat hősképzés programja. Ennek keretében minden hónap első hétfőjén országszerte ingyenes újraélesztési oktatást tartanak. A programot idén-nyáron kiegészítik. A Hősképzés Plusz elsősorban olyan fiataloknak szól, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt, mondta Györfi Pál szóvivő.
3: Ami idén első alkalommal történik, az ennek a hősképzés programnak a kiszélesítése, vagy pontosabban extra tartalommal való megtöltése. Kifejezetten a fiatalok számára szeretnénk egy olyan programot nyújtani, ami több annál, mint egy életmentő képzés, egy kicsit betekintést enged az életmentők világába, meg lehet nézni a mentőautókat, bajtársak beszélnek a munkájukról, és hát nem titkolt célunk az, hogy esetleg a fiatalok ebben a pálya lehetőségben, vagy karrier lehetőségben is gondolkodjanak, mert meggyőződésünk, hogy az életmentés a világ egyik legnagyobb hivatása.
2: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a nyíregyházi mentőállomáson jelentkezhetnek az érdeklődők. Az út és közlekedés fejlesztés állt a figyelem középpontjában a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés legutóbbi ülésén. A közösségi közlekedési rendszerről, a közúti szolgáltatásról, az országos közúthálózat állapotáról és fejlesztési tervekről is tájékoztatást kaptak a képviselők. Írja a közösségi oldalán Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke. A bejegyzés szerint a toppos program részeként folyamatban lévő útfelújítási munkák összértéke megközelíti a 10 milliárd forintot vármegyénkben. Jelenleg 18 szakaszon dolgoznak a Magyar Közút ZRT munkatársai. Ma hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de a felhősebb tájakon elszórtan eső, zápor, néha zivatar kialakulhat. Ez főként itt térségünkre lesz jellemző. A légmozgás általában gyenge mérsékelt marad, helyenként azonban megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 22 és 28 fok között várható. Vasárnap a hajnali pára és kötfoltok gyorsan feloszlanak, sok napsütésre van kilátás, esetleg egy-egy zápor vagy zivatar előfordulhat itt térségünkben. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
2: Ismét egy fantasztikus nap, a Csak 10 perc rovatot hallgatják. Köszöntöm a rádió hallgatókat, én Szakács Tibor vagyok. Ma Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal beszélgetek. Józsi, szép napot kívánunk neked, szia!
3: Itt vagyok, és örülök, hogy tudunk beszélni.
2: Az igazság, hogy megint hallgatói levél érkezett, és most a társfüggőségről lesz szó. Ez bevallom őszintén, hogy egy számomra egy egyértelmű fogalom, az emberek számára viszont nem annyira biztosan. Hogyan történik ez, hogy például valaki társfüggő lesz? Hogyha egy fél mondattal kellene ezt a dolgot megválaszolnom, akkor egy olyan emberről van szó, aki nem tud egyedül élni?
3: Nem feltétlenül. Kapcsolatfüggőségnek is szoktuk nevezni. Azt mondjuk, amikor valaki egy másik ember véleményének kórosan aláveti magát, és mindenféleképpen a saját önmeghatározása az mindenféleképpen attól függ, hogy egy másik embernek a saját önmeghatározásához képest ő saját magát hová teszi. Uh-huh. Tehát ez egy ilyen egyenlőtlenséget jelent tulajdonképpen.
2: Aha. Hát ugye a párválasztásnak van valahol az életünkben egy ideális szakasza, az életkorunkat tekintve. Tehát ugye a mi fiatalkorunkban is voltak olyanok, én emlékszem vissza rá, 14 évesen még ne röhögjenek már ki hallgatók, de majdnem, hogy még matchboxoztam, és már nekem voltak olyan barátaim, akik már akkor aktív párkapcsolatban éltek, sőt, 14 évesen azon gondolkodtak, hogy minél hamarabb tudjanak összeházasodni, mert akkora volt a szerelem, hogy szinte beragadtak a liftbe. Na jó, nem viccelődöm ezzel az egész dologgal, de általában ugye az első lökés, vagy az első igazolás ennek az az, hogy a szülő mondja a gyermekének, amikor ugye hamar történik az életében egy ilyen párkapcsolati előrelépés, hogy te társfüggő vagy, mert mit tudom, hamar elindultál az életbe.
3: Vagy, hogyha nem csak arról beszélünk, hogy hamar, mert valaki nélkül kevésnek vagy üresnek érzed az életedet, amikor mondjuk valaki két kapcsolat között nem tartják meg azt az egészséges időt, amelyben az egyik kapcsolatnak a lezárása megtörténik, és tulajdonképpen alkalmassá válik arra, hogy egy új kapcsolatot létrehozzon, hanem amikor egyik virágról száll valaki a másikra, mert úgy érzi, hogy tulajdonképpen ő egyedül lenni, vagy önmagára hagyatkozva lenni nem tud, mert mindig kell, hogy valaki mellett ébredjek, és mindig kell, hogy valaki mellé le tudjak feküdni, mert nem tudom önmagamat oly módon meghatározni, hogy ott ne legyen a környékemen egy-egy másik. Ez nyilván azt is jelenti, hogy az emberek általában nagyon befolyásolhatóak, mindig a kölcsönös szabadság és az önállóság hiányzik az életéből, az emberi kapcsolatait tekintve, mert a saját véleményét, vagy a saját hangulatát, vagy a saját mindennapját, azt mindenféleképpen egy másik emberhez kell mérnie, mert nyilvánvalóan innentől kezdve a saját felelősségem az tulajdonképpen nullára redukálódik, és akkor nem kell azzal szembenéznem, hogy én mondjuk egy nehezen döntést hozó, vagy egy döntésképtelen, vagy egy gyenge önértékeléssel rendelkező ember vagyok, hanem én mindig hozzákötöm a saját magam életét egy másikéhoz. Ez egyfajta menekülő utat is jelent, mert nem tudom, hogy hol van az a határ, ami közöttem, meg egy másik ember között van.
2: Tehát tulajdonképpen nincsen én világom, ugye?
3: Igen, vagyis az én világom az olyan, amelyben mindig benne vagy te is.
2: Értem. Egy ilyen ember ugye nehezebben szakít, tehát ő általában nem is biztos, hogy kimondja egy párkapcsolatnál a szakítás szót, mert hogy olyan szinten van szüksége a társára, a párjára, mint a levegőre.
3: Igen, nagyon sokszor látjuk, hogy ezek az emberek ezek nagyon nagy kiborulásokat, nagyon nagy összeomlásokat tudnak ugye mutatni, főleg ugye akkor, amikor a világ nem úgy formálódik, ahogyan ő szeretné, más emberekre és más emberek boldogítására vagy boldogulására fordítja az idejét. Ő ott is jelen van, ahol egyébként nem kellene, állandóan és szintelenül koldulja a szeretetét, a figyelmét másoknak, aki nem hiszi el magáról, hogy ő egyébként az életében a maga dolgait meg tudja oldani, és a saját életét megfelelőképpen tudja menedzselni, hanem ennek az egésznek a felelősségét, terhét, örömét, azt tárcán kínálja egy másik embernek, kis túlzással az, hogy tégy azt, amit akarsz velem.
2: Ha. Tehát tulajdonképpen esetenként akár egy bántalmazó párkapcsolatba is így folyamatosan van. Benne van, csak néha csepegtessenek neki egy kis
3: így
2: szeretetet.
3: Van, ha egy kicsi, pontosan, ha van egy kicsi szeretet, akkor már mindig ezt majd magyarázata arra, hogy ezek a dolgok, ezek miért történnek meg. Ezeket az embereket felismerjük egyébként magunk körül, mikor azt mondjuk, hogy van valaki, aki olyan dolgokon is aggodalmaskodik, vagy olyan dolgokért is ki tud borulni, vagy olyan dolgokért is felelősnek érzi magát, amire azt mondjuk, hogy ez nem a te ügyed. Aki mindig valaki másnak a kedvében akar járni, és azt mondjuk róla, hogy nem tudok felismerni, hogy neked mire van szükséged, és a másiknak miért vagy te mindig megfelelési kényszerben, korábban ugye már erről is beszéltünk, aki azt gondolja, hogy mindenki más jobban tudja azt, hogy nekem igazából mire van szükségem. Na, de hát azért ennek nyilván vannak nagyon fontos okai, hogy valaki miért válik felnőttként ilyenné.
2: Hát a megoldásokról is fogunk beszélgetni, de előtte még azért kérdés, hogy ez az ember ugye alárendeli magát nagyon a másiknak.
3: Igen, de ebben, hogy nagyon, ezt ő nem mondaná ki önmagáról.
2: Sose, de a tények viszont ezt mutatják, ugye?
3: Igen, így van.
2: A környezet hiába szól neki, hogy te amúgy hülye vagy, hogy ilyen párkapcsolatban élsz, és más már negyed ennyit nem tűrne ennek az embernek, de te még mindig ebbe vagy, először bokáig, utána térdig, utána derékig, és majd utána el fog lepni téged az egész, és majd csak akkor, amikor már a másik fél azt mondja, hogy most már borza, most még így se kell lesz, és akkor ő mondjuk esetleg szakít, akkor fog ő tulajdonképpen egyedül maradni, amitől retteg.
3: Így van, de gyakorlatilag ezek a bumeráng emberek, akik igyekeznek újra és újra visszarepülni a korábbi kapcsolatba, legalábbis addig, amíg egy új nem alakul ki. A legnagyobb problémájuk az, hogy függővé válnak attól a személytől, akit ők mondjuk maguknak választottak. Ez nagyon érdekes egyébként ez is, hogy azért ennek az okai azért nagyon gyermekkorban kezdődnek.
2: Általában családi probléma?
3: Amikor egy gyermek ugye oda kerül a szülő mellé, akkor ugye azt mondjuk, hogy egy kisgyermeknek az élete, az tulajdonképpen az a szüleitől függ. Hiszen ugye a szülő feladata egy gyermeknek a mindenfajta igényének a kielégítése. Klasszikusan azt mondjuk, hogy ez ugye az édesanyáknak a feladata. És gyakorlatilag, amikor egy kisgyereknek valamilyen oknál fogva az édesanyával való kapcsolata megszakad, az kis túlzás, hogy azt is tudjuk mondani, hogy akár meg is halhat a gyermek, hogyha az édesanyja nem gondoskodik róla. Azért is szoktuk látni, hogy milyen veszélyekbe tudják sodorni az édesanyák a nem megfelelő kapcsolat kialakításával a gyermeküket, és hogyha ezt a gyermek nem kapja meg, ezt a fajta figyelmet, törődést, ezt a fajta biztonságérzetet a szülőtől, mert itt megrekedez valamilyen módon, akkor tulajdonképpen felnőtt életében mindenkiben, vagy mindenkiből ezt a fajta érzelmet akarja majd kivenni.
2: Fura, én azt hittem, hogy az apákba keresendő ilyenkor a baj.
3: Nem. Tehát ez az anyával való kapcsolatnak a megrekedéséről szól. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy azt várja felnőtt életében másoktól, amit mondjuk nagy részt kisgyermekként, szüleitől, vagy hát azt mondjuk, hogy inkább az anyukájától tulajdonképpen nem kapott meg. Tehát azt ki kell mondanunk, hogy gyermekkorunkban ez a függőségi viszonyunk a szüleinktől megvan. De ugye ez egy megfelelő neveléssel, azért ez átalakul, megszületik az önképen, megszületik az önértékelésem, onnantól kezdve már nem biztos, hogy mindent úgy látok, ahogyan a szüleim láttatni kívánják velem, és onnantól kezdődően már kialakul a felelősségem. Na itt ez az, ami a társadalmi embereknél megakad.
2: Hogyan segíthetünk egy ilyen embernek, hogyha valaki észreveszi, hogy ő társfüggő, és nem akar ebbe a börtönben élni?
3: Nagyon-nagyon nehéz feladata van a szakembereknek abban, hogy egy társfüggő embert ebből hozzanak, hiszen, ahogy mondtam, ez egy évtizedes történet, tehát társfüggővé azért mondjuk, mire ezt ki tudjuk valakiről mondani, azért már nem 10-20 éves, hanem 30-40-en, és akkor már sok-sok-sok függelmi viszonyon van túl. Nagyon nehéz azt a fajta önértékelést 30 évvel később valakibe beleplántálni, vagy megértetni vele, hogy ő önmagában is pontosan elég lenne a világnak, és hogy az egész világnak nem is elég, de saját magának mindenképpen elég tud lenni. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat. Egyébként nagyon sokan azt is mondják erről, hogy igazából 100%-ig ebből meggyógyulni, vagy ebből kijönni nem is lehet. De hát nyilván azt gondolom, hogy valameddig el lehet jutni, és az a valameddig, hogyha most ennél a szónál maradunk, akkor az nagyon sokszor életmentő tud lenni.
2: Lehet ebből olyan is, hogy valakinek ez az életébe fog kerülni, mert hogy nem bírja egyszerűen a magányt majd?
3: Gyakorlatilag igen, amikor azt látjuk valakin, hogy még olyan akár anyagilag lehúzó kapcsolatba is belemegy, akire azt mondod, hogy nem értem, hogy miért fogad be valakit a házába, miért dolgozik háromszor annyit, hogy ezekből a pénzekből olyan embereket támogasson, akikhez igazából semmi köze. Tehát ezek nagyon-nagyon-nagyon messze vívő kérdések még. Ez egy nagyon nagy teher annak, aki tulajdonképpen ezt a terhet megkapja az élettől.
2: Lejárt az időnk, de meg kell kérdeznem, hogy mi lesz ezekkel az emberekkel időskorukban, ha véletlenül mégis egyedül maradnak?
3: Az az érdekes, hogy nagy részt egyébként az látható, hogy egyedül maradnak. Itt az kérdés, hogy mondjuk az a megmaradó családi vagy emberi kapcsolat az elég-e ahhoz, hogy az ő mindennapi igényeit mondjuk segítsék.
2: Lehet olyan, hogy a gyerekek elköltöznek egy másik városba, máshol élik majd az életüket, tulajdonképpen tökre maradhat egyedül, akár nagymama vagy nagyapa is. Igen,
3: pedig aki azt mondja magá, hogy nem is értem, hogy kerültem ebbe az állapotba, mert én egész életemben csak segítettem mindig mindenkinek.
2: Igazságtalanság ez különben, csak hogy mégis így van.
3: Ebben sajnos igazad van.
2: Igen. És akkor mi lesz velünk?
3: Hát azt gondolom, hogy a társas kapcsolatokat kell az embernek jól megtanulnia.
2: Járjon a klubokba, vagy mit tudom én, vagy a közösségekbe?
3: Vagy bárhová, de azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy szülőként úgy neveld a gyerekedet, hogy az én képe fontosabb legyen, mint az, hogy neked milyen elvárásaid vannak a gyermekeddel szemben. Ő neki csak azt kell éreznie, tapasztalni, hogy akár mibe fog, abban a maximális szülői támogatás ott van, de egészen
2: kis. És ez nem eredményfüggő, ugye?
3: Csak csináld. Ez boldogságfüggő, nem eredmény.
2: Így van. De jó
3: mondat. És aki mitől boldog, az pedig mindenkinek magának kell eldönteni. Ha hagyják, akkor minden ember rájön arra, hogy egyébként neki mi okoz örömet.
2: Így van. Mert gyerekek, elesni is meg kell tanulni, hogy fel tudjunk állni.
3: Igen. Így van.
2: Nagyon, nagyon szépen köszönjük, Józsi. Letelt az időnk, legközelebb folytatjuk. További csodaszép napot neked.
3: Ugyanezt kívánom nektek.

0: hallgatónak sikerült. 103,9 MHz-en.
1: A nap 24 órájában.
0: 30 év legnagyobb slágereivel.
2: Best FM.
3: A zenecsatorna.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Erősödhetnek az allergiás tünetek. 50 éves a Sipkai, és emlékplakettet kapott Szabó Dénes. Kovács Rádai Andrea vagyok. Még tart a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka. Egyszerre többféle allergén virágpora okozhat tüneteket. A pollen terhelés a következő napokban erősödhet, közölte a Népegészségügyi Központ. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, ezek okozhatják most a legtöbb gondot az arra érzékenyeknél. Felhívják a figyelmet, hogy a záporok, zivatarok következtében a pázsitfű pollenjei kisebb szemcsékre esnek szét, ezek pedig a tüdő mélyebb részeibe is eljutnak, így hevesebb reakciót váltanak ki a szervezetben. Az allergiások és asztmások számára azt javasolják, hogy viharok idején tartózkodjanak beltéren és zárják be az ablakokat. Jubileumot ünnepel a Sipkai Barna Technikum. A nyíregyházi középiskola idén 50 éves. Az intézmény falai közül szakácsok, cukrászok, pincérek, kereskedők és turisztikai szakemberek generációi indultak el, írja a város honlapja. Emlékeztetnek, az intézmény 1989-ben vette fel Sipkai Barna nevét. Az iskolában nagy hangsúlyt fektetnek a gyakorlatközpontú oktatásra. A duális képzési partnerekkel kialakított szoros együttműködésnek köszönhetően a tanulók valós munkahelyi környezetben sajátíthatják el a szakmafogásait, miközben kapcsolatokat építenek és megismerik a munkavilágának elvárásait. A klasszikus szakmák mellett a diákok ma már a digitális kereskedelem világával, a webáruházak működésével, a korszerű menedzsment szemlélettel is megismerkedhetnek. A jubileum alkalmával ünnepi ebédet szerveztek, ahol a sipkaisok készítették a fogásokat. Újabb rangos elismerést vehetett át Szabó Dénes. A Magyar Kodály Társaság emlékplakettet adományozott a Promuzika lányzenekar és a Kántémus kórus család alapítójának több évtizedes karnagyi és zenepedagógiai munkájáért, valamint a társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei tagcsoportjában kifejtett elévülhetetlen elnöki tevékenységéért, írja közösségi oldalán a társaság. A jubileum alkalmából Nyíregyházán és a budapesti Mátyás templomban is ünnepi koncerttel léptek fel. Híreink végén a várható időjárásról. Ma hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de a felhősebb tájakon elszórtan eső, zápor, néha zivatar kialakulhat. Ez főként itt térségünkre lesz jellemző. A légmozgás általában gyenge mérsékelt marad, helyenként azonban megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 22 és 28 fok között várható. Vasárnap a hajnali pára és kötfoltok gyorsan feloszlanak, sok napsütésre van kilátás, esetleg egy-egy zápor vagy zivatar előfordulhat itt térségünkben. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra

0: Velünk ma is a nap ritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
2: A munka is könnyebben megy veletek.
4: Ti vagytok a kedvencem.
0: Ez a 103.9 Best FM.
5: Nem akartam rommá menni, egy életet mulattam át.

hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is megbocsátani.

0: is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat.
4: Az autóban is mindig ez szól.
5: Munka is könnyebben megy veled.
6: Ezt szoktuk hallgatni.
7: Ti vagytok a Best.
0: Ez a 103.9 Best FM.

A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Karbantartási munkákba kezd a nyír távhő. Jóvá hagyták a környezetvédelmi környezetgazdálkodási tervet, és ma változékony időre készülhetünk. Kovács Rádai Andrea vagyok. Jövő héten nyújtják be azt a törvénycsomagot, amely a kormány szerint szükséges az uniós források lehívásához. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormány szóvivői tájékoztatón. A tárca vezető szerint a csomag főként korrupció ellenes intézkedéseket tartalmaz. Hozzátette, a törvények elfogadása esetén augusztus végéig akár 10 milliárd euró érkezhet Magyarországra. A forrásokból egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozás fejlesztési programokat finanszíroznának. A fűtési szezon lezárultával megkezdi az idei karbantartási és felújítási munkákat a Nyírtávhő Kft. Hajnal András ügyvezető igazgatót kérdeztük a részletekről.
3: Nos, nyáron 8 helyszínen tervezünk vezetékcserét, az Ószőlő utcán, Vajádám körúton, Kossuth utcán két helyen, Ungvár sétányon, Északi körúton, Kálvin térjen, illetve a Holló utca Sólyom köz sarkán. Itt ezek közül három helyszínen kell majd ideiglenes gépjármű forgalomkorlátozásra számítani, ezek inkább tényleg csak időszakosak lesznek, két helyen pedig a gyalogos forgalmat kell majd átterelnünk a szembe lévő oldalra ideiglenesen. Ezen kívül hőközpontokat kívánunk felújítani, két újat is építünk, ebben villamos felújítások lesznek, leginkább elzáró szerelvénycserék, illetve 1241 darab szivattyúnk van, amiből a legrégebbieket próbáljuk folyamatosan cserélni új és energiatakarékosakra.
2: Jóvá hagyták a képviselők a környezetvédelmi környezetgazdálkodási tervet a legutóbbi közgyűlésen. A nyiregyháza.hu azt írja, a környezetvédelmi alap célfeladatai közé tartoznak mások mellett a lakossági városszépítő akciók, az állategészségügyi feladatok, a zöld felület fenntartás, illetve az illegális hulladéklerakók felszámolása is. Az idei tervek alapján idén valamivel több mint 3 milliárd 141 millió forintot fordítanak ezekre a feladatokra, ami több, mint a tavalyi összeg. Ma hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de a felhősebb tájakon elszórtan eső, zápor, néha zivatar kialakulhat. Ez főként itt térségünkre lesz jellemző. A légmozgás általában gyenge mérsékelt marad, helyenként azonban megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 22 és 28 fok között várható. Vasárnap a hajnali pára és kötfoltok gyorsan feloszlanak, sok napsütésre van kilátás, esetleg egy-egy zápor vagy zivatar előfordulhat itt térségünkben. Az észak-nyugatira forduló szél több helyen megélénkül.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak 10
2: perc. Óriási feladataink vannak a hétre a Csak 10 perc rovatban. Azt is elmondom önöknek, hogy pénteken hát ilyen mozgásspektrumban fogunk úszkálni. Ugye ez a harmadik adás lesz, de addig még nagyon sok minden történik. A mai is érdekes lesz. Különben köszöntöm önöket, Szakács Tibor vagyok. Dr. Móri Gyulával beszélgetek. Szia, doktor úr!
3: Szervuszt!
2: Mit pakolsz ott valamit?
3: Nem, csak mozgolódtam a székemben.
2: Ja, ez, és akkor... Azt hittem már, mondom, valami megérkezett, mondom, kaptam csomagot, meg ilyenek, de hát nem.
3: Levelet kaptam live.
2: Live. Oké, rendben. Komolyra váltok, jó, mert a téma megköveteli. Jó? A hallgatók számára is figyelemfelkeltő volt az a mondat, amikor arról beszélgettünk, és ezt a kérdést feltettem neked kb. 3-4-5 adással ezelőtt, hogy egyre fiatalabb korban érintetté váltak az emberek sajnos a daganatos megbetegedésekre. Miért jelentkeznek a daganatok egyre fiatal korban?
3: Hát én azt gondolom, hogy erre akkor adjunk egy nagyon átfogó választ, de előtte én ilyet nem nagyon szoktam csinálni. Az ember a gyengeségeit, félelmeit azt nem igazán szokta mások előtt feltárni. De én most itt a nagy nyilvánosság előtt teszek egy vallomást. Én valójában orvosi tudás birtokában is kőkeményen, hát nem tudom, hogy az a jó, hogy félek, inkább talán az a jó, hogy tartok két betegség csoporttól. És őket igyekszem mindennél jobban elkerülni. És ez a következőképpen néz ki. Nagyon nagy az arcom ilyen szempontból, mert volt magas vérnyomás betegségem, legyőztem. Gyógyszert is szedtem, nem szedek. Volt cukorbetegségem, legyőztem. Gyógyszert szedtem, nem szedek. Volt két különböző autoimmun korképem, legyőztem, gyógyszert szedtem, nem szedek. Tehát ezek erőt adnak, hogy akkor én mindent kibírok. És annak ellenére, hogy bizonyos szempontból bennem is él ez a Duncan MacLeod effektus, ugye, ő volt a halhatatlan.
2: Igen.
3: De igazából annak ellenére, hogy nem szedek gyógyszert, egészséges vagyok, meggyógyultam a betegségekből, tehát van tapasztalatom abban, hogy összecsapok egy betegséggel, és győztesen jövök ki belőle. Ez a két betegség csoport van, amivel nem szeretnék megmérkőzni. Ezek a neurodegeneratív korképek, tehát amikor az ideg rendszeredet veri szét valami, ilyen például a Parkinson-kor, az Alzheimer-kor, vagy az ALS, ugye az egyik mozgásra, meg számos van, csak most mondtam három példát, ezekkel nem jó összeakaszkodni.
2: Hát nem jó összeakaszkodni, hát ez az emberek nagy többségénél az alapfelfogás az, hogy ez időskorban valakinél jön, pont, kész, vége.
3: Tehát, és akkor a második, és erre mindjárt megmondom a saját véleményemet, a második csoport pedig a daganatok. Tehát neurodegeneratív korgépek, daganatok. Ezekkel nem akaszkodunk össze. Na most, ezek nem jönnek időskorba, hanem kőkeményen teszünk azért, hogy ezek jöhessenek időskorba. Tehát igen, ahol jönnek, ott az egyéni felelősség a legtöbb esetben megállapítható. Lényegében, akár tetszik, akár nem, mi akaszkodunk össze ezekkel a betegségekkel. Hogyan akaszkodunk össze ezekkel a betegségekkel? Te kutyás vagy, igaz? Én is kutyás vagyok. Én annak idején ugye csak olyan kutyákat választottam, amelyek nagyon komoly kontrollt igényeltek. Innentől kezdve nekem létkérdés volt, hogy a falkavezér státuszomat megteremtsem, és az is létkérdés volt, hogy a kutyáim az én egyes pozíciómhoz képest 20-nál közelebb hozzám ne legyenek, mert oda be kell férni a családnak még. Igazából nagyon lényeges volt az távolság, hogy neked is van egy falkavezér pozíciód, és attól hány pozícióval van lentebb a kutyád. Na most, ha a daganatokat nézzük, akkor mi vagyunk, vagy igyekszünk lenni, vagy úgy is fogalmazhatnék, hogy optimális esetben mi vagyunk az alfák, azaz az egyesek, de a daganat tudod, hol van ezen a listán?
2: Daganat kettes.
3: Így van. Jó esetben kettes. Mit jelent ez? Biztosan sokan ismerik a Korom Gábort, én nagy tisztelője vagyok a Gábornak. A természetbe menjünk vissza. Ha van két élő terület, közöttük egy szűk hidacska, vagy egy bármi, amin át lehet sétálni, az egyik oldalon vannak, az egész falka szét van szúrodva a két oldal között.
2: Ja, most kutyákról beszélünk, hogy a hallgatóknak is tisztán világos legyen.
3: Meg betegségekről.
2: Mert ugye a Gábor az ugye egy nagyon profi kutyakiképző.
3: Így van, ő egy nagyon profi kutyakiképző. És akkor elindul az egyes, az alfa, az egyik élőhelyről a hídra, és a másik oldalról meg indul egy 20-as ugyanarra a hídra, mert ő meg a másik oldalra menne át. Uh-huh. Mi történik? A 20-as csak rosszul jöhet ki az összecsapásból, tehát ha meglátja az egyes, hogy át akar jönni a másik oldalra, akkor visszafordul, visítva elrohan, és jó esetben az egyes az átmegy, és nem foglalkozik vele, rosszabb esetben utána megy még kétszer nyakon veli. Ha már egy 10-es jön, az már nem rohan el, csak elsiet. Egy 3-as 5-ös, az úgy gondolja, amikor meglátja, hogy jön, azért az ő nem, ő már 3-as 5-ös, akkor ő
2: megáll a híd lábánál.
3: Hirtelen rájön a híd lábánál, hogy otthon hagytam a banánomat, és visszamegy. Uh-huh. Oké?
2: Okay? És mit csinál a kettes?
3: Hát ez az, a betegségek zöme 5-ös, vagy az alatti. És ezért meg milyen segítségekkel egyébként kell, legyőzzük őket. De mi van a természetben, akkor, hogyha egyes meg a kettes találkozik, ismered ezt a helyzetet? Mert ez egy nagyon-nagyon-nagyon szemléletes példa. Mi történik szerinted?
2: Hát ott azért van egy közvetlen összecsapás, tehát ott azért már harcolni kell. Mindig meg kell frissíteni az egyes státuszt.
3: Aha, igen. Csak ha egy egyes meg a kettes ezt nem megfelelő időpontban, tehát egy ilyen teljesen felesleges hídátkelésnél egymásnak estek, abból se az egyes, se a kettes nem tud kijönni olyan sérülések nélkül, hogy akár mind a kettőnek annyi, de az egyesnek komoly veszély, és a kettesnek is komoly veszély összecsapni. Uh-huh. Tudod, mit csinál, amikor a két egyes meg a kettes találkozik a hídon? Mind a kettő a fejéhez kap, és visszamegy, mert otthon hagyta a banányát.
2: Tehát most már az egyes is visszamegy.
3: Vissza bizony. Uh-huh. Vissza bizony. Az egyes is visszamegy, meg se próbál átkelni, mert nem tud jól kijönni belőle. Egy egyes egy kettessel összecsapva csak komoly sérülések árán lehet bármit is megcsinálni. Ez nem éri meg. És ezt tudja az egyes is, meg a kettes is. Na ezért nem megy bele a küzdelembe egy normál ember a daganatokkal, hanem elkerüli azokat. És én is így vagyok vele, hogy aki teheti, és én úgy gondolom, hogy tehetem, nekem nincs annyi bátorságom, vagy úgy is fogalmazhatnék, hogy nem vagyok annyira eszetlen, hogy egy kettessel közvetlen konfrontációba belemenjek, és akármilyen sérüléseket vagy halált kockáztassak. Tehát a jó taktika nem lehet más, csak az elkerülés, de érted, hogy miért?
2: Abszolút.
3: Ez a példa, bízom benne, hogy megvilágította.
2: Hosszú ebből volt, de jó példa volt.
3: De nem tudsz jól kijönni.
2: Igen.
3: Tehát ez a lényeg, hogy nem tudsz jól kijönni. Na, menjünk tovább. Tehát
2: tulajdonképpen nem engeded tankolni a daganatos sejteket, kifejezetten azért, hogy ne kapjanak erőre, hogyha én lefordítom ezt különben, mit tudom, átlagember nyelvére.
3: Elkövetek azért,
2: hogy ők gyengék maradjanak.
3: A daganat ne tudjon kialakulni. Így van. Tehát mindig egyes legyek, ő mindig kettes legyen, és ne kelljen soha összecsapni. Ez a legfontosabb. Oké. Akkor nézzük az okokat, amiért ma viszont sajnos nem ez történt. A daganatos betegségek száma drasztikusan nő, és az életkor sajnálatos, ahol kialakulna, egyre fiatalabb életkorban történik. Én most semmi más nem mondok, csak ami nagyon erősen, nagyon komoly tudományos bizonyítékokkal bír. Tudod, mi az egyik, és talán egyik legfontosabb probléma? Fogod kitalálni? Elhízás, túlsúly. Tibi, a gyermekeink túlsúlyosak. Tehát az idősekről is beszélünk már. A 90-es, 2000-es évekhez képest 40%-kal nőtt az elhízott gyermekeknek az aránya. Tehát 30 éve is volt valamennyi túlsúlyos gyerek, most meg van 40%-kal több. Azért szereztem számokat, mert elképesztően megdöbbentő. lesznek magyar és Egyesült Állambeli adatok. Az Egyesült Államokban a 2 és 19 év közötti fiatalkori gyermekekből elhízott 21%, és még ehhez jön 15%, aki úgymond csak túlsúlyos. Tehát a gyermekek 36%-a van veszélynek kitéve daganatok szempontjából, vagy emelkedett kockázatnak kitéve daganatok szempontjából. Magyarországon ez a szám egyébként 30%. 70-ben ez a szám 5% volt, 90-ben 11, a 2000-es évek elején 16, most már 21. És most figyelj, mondok egy megdöbbentő számot, 2-5 éves korban már a gyermekek 12%-a elhíz. Szörnyű, amit csinálunk, szörnyű, amit művelünk ezen a területen. Tehát nagyon kevés szülő látja ezt valódi problémának, és azért lássuk be, nap mint nap mindannyian látjuk. Ugye?
2: Sajnos igen.
3: Oké, és akkor eddig az oxidatív stressz, ami a túlsúlyból jön, a gyulladások, ami a túlsúlyból, hát hasi zsírból és egyebekből jön, ezek már nem csak idősödő 50-60 éves embereknél jelentenek gondot, hanem már 40, meg egyre fiatalabb korban. Tehát a túlsúly, és ezzel szeretném zárni, hogy ez megmaradjon, a túlsúly közvetlenül kapcsolható 13 különböző daganat típushoz. Sőt, most is figyelj még egy számra, az újonnan diagnosztizált daganatok több mint 40%-a köthető a túlsúlyhoz. Ez dráma, Tibi. Tehát kedves túlsúlyos hallgatók, most minden második önök között potenciális tumoros jelölt a túlsúly miatt. Ezt gondolja mindenki végig. És a gyerekeinket is ezt támadja meg, mert több daganatot okozó étel, szennyeződés, adalékanyag, kevesebb mozgás, virtuális játékok, nem fogócska, nem görkori, nem bújócska, hanem számítógép. Tehát van egy csomó olyan dolog, ami ezt elhozza, de hogy ez hogyan néz még ki, arról azt gondolom, hogy van még értelme beszélni.
2: Hát remélem, hogy megijesztettük egy picit kellőképpen a hallgatókat. Nem az a szándék, hogy elrettentsük őket, hanem az, hogy felnyissuk a szemüket. Tessék szívesek lenni ezt így átgondolni. Holnap megint jelentkezünk. Nagyon köszönjük, doktor úr. Nagyon érdekel a téma, úgyhogy holnap folytassuk. Köszönjük. Szia-szia.
3: Szervusz.

0: Ünk ma is a nap ritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
2: A munka is könnyebben megy veletek.
5: Ti vagytok a kedvencem.
0: Ez a 103.5

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Választ a Nyíregyházi Egyetemet. Modern infrastruktúra és támogató közösség vár rád. A nálunk is elérhető Pannonia ösztöndíj programmal a világ kinyílik előtted. Fedezd fel új kultúrákat, tanulj nyelvet és szerezz szakmai tapasztalatot külföldön. Tradíció és innováció. Ez a Nyíregyházi Egyetem. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával a Tempusz közalapítvány által kezelt program keretében.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Népszerű úti cél Nyíregyháza. Indul a Hősképzés Plusz, és csaknem 10 milliárdos útfejlesztés Szabolcsban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Népszerű volt tavasszal Nyíregyháza a belföldi utazók körében. Az egyik szállásfoglaló portál adatai szerint városunk ott van a top 10-ben. A legnépszerűbb úti célok listáját Budapest vezette, Eger és Pécs előtt. A portál összesítése szerint tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók. A nyári szezonban azonban már a vízparti és fürdővárosi desztinációkat részesítik előnyben az utazók. Az előfoglalások alapján a nyári időszakban Siófokra utaznak legtöbben. A balatoni várost Hajdúszoboszló és Gyula követi. A tízes mezőnyben Nyíregyháza a nyári időszakban is ott van. Évek óta sikeres az Országos Mentőszolgálat hősképzés programja. Ennek keretében minden hónap első hétfőjén országszerte ingyenes újraélesztési oktatást tartanak. A programot idén-nyáron kiegészítik. A Hősképzés Plusz elsősorban olyan fiataloknak szól, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt, mondta Györfi Pál szóvivő.
3: Ami idén első alkalommal történik, az ennek a hősképzés programnak a kiszélesítése, vagy pontosabban extra tartalommal való megtöltése. Kifejezetten a fiatalok számára szeretnénk egy olyan programot nyújtani, ami több annál, mint egy életmentő képzés, egy kicsit betekintést enged az életmentők világába, meg lehet nézni a mentőautókat, bajtársak beszélnek a munkájukról, és hát nem titkolt célunk az, hogy esetleg a fiatalok ebben a pálya lehetőségben, vagy karrier lehetőségben is gondolkodjanak, mert meggyőződésünk, hogy az életmentés a világ egyik leggyönyörűbb hivatása.
2: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a nyíregyházi mentőállomáson jelentkezhetnek az érdeklődők. Az út és közlekedés fejlesztés állt a figyelem középpontjában a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés legutóbbi ülésén. A közösségi közlekedési rendszerről, a közúti szolgáltatásról, az országos közúthálózat állapotáról és fejlesztési tervekről is tájékoztatást kaptak a képviselők. Így a közösségi oldalán Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke. A bejegyzés szerint a toppos program részeként folyamatban lévő útfelújítási munkák összértéke megközelíti a 10 milliárd forintot vármegyénkben. Jelenleg 18 szakaszon dolgoznak a Magyar Közút ZRT munkatársai. Ma hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de a felhősebb tájakon elszórtan eső, zápor, néha zivatar kialakulhat. Ez főként itt térségünkre lesz jellemző. A légmozgás általában gyenge mérsékelt marad, helyenként azonban megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 22 és 28 fok között várható. Vasárnap a hajnali pára és kötfoltok gyorsan feloszlanak, sok napsütésre van kilátás, esetleg egy-egy zápor vagy zivatar előfordulhat itt térségünkben. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Nagyon szép reggelt kívánok mindenkinek, 8 óra után a legjobb zenékkel megyünk tovább ezen a csodálatos szombaton, és izgalmas dátumon 06.06, ezt még megspékeljük egy 2026-tal. A legjobb zenék között rengeteg érdekességgel, programmal is készültem.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zenék.

A legjobb zenék itt a 103.9 Best FM-en. Nagyon szép hétvégét kívánok mindenkinek. Nyújtózkodást a reggeli kávé után és a reggeli készítéséhez is nagyon jó hangulatot. Hát ehhez nagyon szuper zenéket fogok hozni Coolióval, a TLC-vel, és jön nem sokára Geszti Péter és Péterfi Bori. Beléd szerettem, ez van. Hát a szerelmeseknek áll a világ, és ez a dátum, amit a mai napot fűszerezi egy picikét, hát ez nagyon sokaknak lehetett csábító ajánlat, bármire is esküvőre leánykérése, mert hogy tényleg ez a 2026-06-06, ez bármit is jelentsen a számisztikában, de különleges dátumnak minősül, az biztos. Nem sokára megnézem, hogy időjárási fronton lesz-e valami különlegesség, ám bár én azt látom, hogy tényleg marad ez a napsütés, és a néhol előbukkanó kis felhőből is, hát azért csak elszórtan itt ott zápor előfordulhat, de maradnak a hőértékek, ahogy elnézem, de lehet, hogy súrolni fogjuk még akár a 30 fokot is. Jó időben, legjobb zenék itt a Best FM-en.

Szerusztok, én nyíregyházi vagyok, és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Best FM teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatom a reggeli műsorban, imádom Edith hangjáért, megőrülök Norbiért, jókedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.

Fél kilenckor is szólnak a legjobb zenék itt a 103.9 Best FM-en, brit reggeli, vagy egy kis hotdog, bacon, tükör, tojás. De hogy kinek mi is a tökéletes reggeli, hát én megnéztem, hogy itt az egyszerű és egészséges receptek során, hát mit is javasolnak itt a szakemberek, mert hogy az biztos, hogy ma nem rohanunk, mert olyankor is vannak ilyen tökéletesen és táplálóan elkészíthető ételek, amiknek az időintervallumára kell, hogy törekedjünk, hogy mindössze pár perc alatt elkészíthető legyen, de én azt gondolom, hogy a legnépszerűbb és legegészségesebb receptek közé tartozik a fehérjedús, avokádós, pirítós, a magas rosttartalmú zabkása, és persze a vitaminokban gazdag csiapúding is, úgyhogy lehet egy e fajta finomsággal is kényeztetni a családot, vagy mondjuk egy gyors zabkása extrával, aminek nagyon egyszerű az elkészítése, és szerintem nagyon sokan választják ezt a reggelit, zabpehely, egy kis növényi tej, fahéj, egy marék dió, mandula, vagy éppen idény gyümölcsökkel is meg lehet ezt készítve fogyasztani jó étvágyal. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon jó kis energiát fognak adni nekünk erre a hétvégére, vagy erre a szombatra. Energiából nincs hiány, mert hogy jönnek a legjobb zenék, nem sokára Well Hello-val a Disco Club felé megyünk, aztán jönnek Lotfi Begiék is a kis világgal. Itt a 103.

Lotfi Beggy és a Cosmix népszerű slágere, a Kisvilág itt a Best FM-en a legjobb zenék között. Június 6-a van, a mai napon világnap nincs, viszont van és lesz is majd még, mert hogy a héten egyébként ünnepeltük a Nemzeti Összetartozás napját, a trianoni békeszerződés emléknapját, környezetvédelmi világnap és a kerékpározás világnapja is volt. Kerékpárokat elő lehet venni, és mondjuk nagyon jó, amikor a régi kis nagyapától örökölt kerékpárt rakatjuk egy picikét rendbe, és mondjuk ezzel közlekedünk, no csak is szabályosan, mert erre minden körülmények között figyelnünk kell, és mondjuk vigyázni is rá, úgyhogy egy jó lakat azt gondolom mindennél többet ért, mert nagyon fájdalma tud lenni az embernek, amikor mondjuk ellopizzák a bicikliét éppen adott helyről. Én már jártam így, és nagyon rosszul esett, amikor kijöttem a bevásárlásból, és hoppácska, nincs ott a biciklim. Úgyhogy erre mindenképpen figyeljünk, no de ha már világnapok, akkor a pedagógus napot is ugye fogjuk ünnepelni, vagy lehet, hogy már vannak olyan helyek, ahol éppen ünnepelték, és hogy mire kell még készülni, hát például jön az ügyészségnek a napja, vagy éppen olyan dátumokkal is lehet itt kalkulálni, amely napozást illeti, úgyhogy semmiképpen nem fogom elfelejteni a mai napon ünneplő Norberteket köszönteni, Simon Norbi kollégámat is pusszantom, egyébként mellettük a Szintiák is ünnepelnek, így június 6-án az év 157. napján. Én pedig a legjobb zenékkel pötyögök tovább, mert hogy jön Enli és a Two Times itt a Best FM-en.

Nyári záporra, hogy számíthatunk-e, egyelőre nem látom, de semmi nem fog minket meglepni, ugye, kedves Best FM hallgatók? Még az sem, hogyha az óránkra nézzünk, akkor szépen itt reggel 9 óra nem sokára. Andi készül a hírekkel, és én pedig nem felejtem el azt, hogy majd június 3. vasárnapján és hétvégén az apák napját fogjuk ünnepelni, úgyhogy őket is fókuszba lehet tenni. Bár én azt gondolom, hogy nem kell feltétlenül világnapnak lenni ahhoz, hogy a szerettünknek adjunk egy ölelést, és persze megköszönjük azt, amit éppen értünk tesz. Én a legjobb zenéket fogom hozni, és ezt teszem a Best FM hallgatókért egészen 2 óráig. Még ebben az órában az Inner Sunshine dalt biztosan hozom, aztán jön Andi a hírekkel 9 óra után, és pedig a legjobb zenék szólnak nálunk, hiszen tudja, ez a Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kökény Attila és Rakoncai Viktor, ha újra látlak koncertturnéja, a Tokaj Fesztivál katlamba érkezik. Egy este tele slágerekkel, érzelmekkel és felejthetetlen pillanatokkal. Sztár vendég Lengyel Johanna. Jegyek a gag.jegy.hu oldalon. Kökény Rakoncai, június 6-a, Tokaj Fesztivál katlan.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Erősödhetnek az allergiás tünetek. 50 éves a Sipkai, és emlékplakettet kapott Szabó Dénes. Kovács Rádai Andrea vagyok. Még tart a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka. Egyszerre többféle allergén virágpor okozhat tüneteket. A pollen terhelés a következő napokban erősödhet, közölte a Népegészségügyi Központ. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas. Ezek okozhatják most a legtöbb gondot az arra érzékenyeknél. Felhívják a figyelmet, hogy a záporok, zivatarok következtében a pázsitfű pollenjei kisebb szemcsékre esnek szét, ezek pedig a tüdő mélyebb részeibe is eljutnak. Így hevesebb reakciót váltanak ki a szervezetben. Az allergiások és asztmások számára azt javasolják, hogy viharok idején tartózkodjanak beltéren és zárják be az ablakokat. Jubileumot ünnepel a Sipkai Barna Technikum. A nyíregyházi középiskola idén 50 éves. Az intézmény falai közül szakácsok, cukrászok, pincérek, kereskedők és turisztikai szakemberek generációi indultak el, írja a város honlapja. Emlékeztetnek, az intézmény 1989-ben vette fel Sipkai Barna nevét. Az iskolában nagy hangsúlyt fektetnek a gyakorlatközpontú oktatásra. A duális képzési partnerekkel kialakított szoros együttműködésnek köszönhetően a tanulók valós munkahelyi környezetben sajátíthatják el a szakmafogásait, miközben kapcsolatokat építenek és megismerik a munkavilágának elvárásait. A klasszikus szakmák mellett a diákok ma már a digitális kereskedelem világával, a webáruházak működésével, a korszerű menedzsment szemlélettel is megismerkedhetnek. A jubileum alkalmával ünnepi ebédet szerveztek, ahol a sipkaisok készítették a fogásokat. Újabb rangos elismerést vehetett át Szabó Dénes. A Magyar Kodály Társaság emlékplakettet adományozott a Promuzika Leányzenekar és a Kántémusz Kórus család alapítójának több évtizedes karnagyi és zenepedagógiai munkájáért, valamint a társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei tagcsoportjában kifejtett elévülhetetlen elnöki tevékenységéért, írja közösségi oldalán a társaság. A jubileum alkalmából Nyíregyházán és a budapesti Mátyás templomban is ünnepi koncerttel léptek fel. Híreink végén a várható időjárásról. Ma hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de a felhősebb tájakon elszórtan eső, zápor, néha zivatar kialakulhat. Ez főként itt térségünkre lesz jellemző. A légmozgás általában gyenge mérsékelt marad, helyenként azonban megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 22 és 28 fok között várható. Vasárnap a hajnali pára és kötfoltok gyorsan feloszlanak, sok napsütésre van kilátás, esetleg egy-egy zápor vagy zivatar előfordulhat itt térségünkben. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: No, akkor mondom is, hogy milyen zenék érkeznek a folytatásban. Robbie Williams tuti, hogy jön ebben az órában, mint ahogy Tupac is. Biolex sem maradt ki a jóból, azonban az óra már is Beyoncé-val indul, 9 óra után pedig. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Ez a Best FM, rádiózom velem, én Zentai Edith vagyok.
5: Lustálk, hogy egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: 103.9 Best FM.
1: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
0: Ez a 103.9 Best FM.

Kortalanul rossz fiú, Robbie Williams itt a Best FM-en a legjobb zenék között, és aki mondjuk tavaly szeptemberben hallotta őt az MVM Dome-ban, akkor azt gondolom, hogy hatalmas élményt tudhat magáénak. Egyébként bejelentették azt is, hogy a Better Man Robbie hamarosan megjelenő zenés életrajzi filmjének zenéje decemberben jelenik majd meg digitálisan, a fizikai kiadvány pedig ez utánra várható majd. Hát azt gondolom, hogy a dalait imádjuk mi is itt a 103.9 Best FM-en, épp úgy, mint a Honey Bees dalát is, akivel nem sokára megyünk a folytatásban tovább. 2026.06.06-án a Norberteket ne felejtjük el köszönteni, aztán jönnek a Róbertek, a Medárdok, Margitok, a Barnabások, és még fogom is majd mondani, hogy kiket tudunk köszönteni ebben a csodálatos hónapban.

0: munkám leüljön, sőt azért nagyon sokszor a fogalmazásaimat ő írta meg helyettem, és csak így utólag, nem tudom, én 40 év távlatában merem elmondani, de persze volt ilyen is. Hát ugye megkezdődtek a szóbeli vizsgák az idei érettségi időszakban, ami egészen június 10-éig emelt szinten, majd adnak ugye számot a tudásukról a diákok, majd június 15-e és július 1-e közép szinten fognak szóbeli tartani azok a diákok, akik ugye gyakorlatilag itt részt vesznek most ebben az életszakaszban. Egyébként az írásbeli vizsgák rendben lezajlottak, és itt megyénkben is hát több mint 8000-en érettségiznek majd, úgyhogy nekik jó tanulást, és persze nem felejtjük el azokat a diákokat sem, akik mondjuk államvizsgára készülnek, mert hogy a kertek alatt van itt ennek is hamarosan az időpontja. A legjobb zenék között pedig jön Rúzsa Magdi, az En Vogue, és Anesthésia is velünk lesz még ebben az órában, itt a 103.9-en.
1: Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Zentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103

Ő volt Anastasia itt a 103.9 Best FM-en, ahol szólnak a legjobb zenék nálunk, és csodás hétvégét kívánok mindenkinek, nagyon szép szombati napot. Kirándulás tervezéshez pedig azért megfelelően megnézni az úti célt, és nagyon jó mondjuk úgy tájékozódni, mint hogy valamikor régen csináltuk, hogy térképet vettünk elő, vagy éppen ha erdőben barangolunk, akkor a jelzéseket nem árt egyébként figyelni. Hát figyelni nem árt nagyon sok mindenre, és én biztos, hogy megijednék, amikor mondjuk éppen egy medvével találkoznék. Így is, amikor mondjuk éjszaka jövök haza, mert mondjuk olyan helyen vezetek, akkor mindig lassítva megyek, figyelem a táblákat, nem véletlenül vannak kihelyezve a vadveszélyt jelző táblák, mert bizony előfordulhat az éjszaka folyamán, hogy a nyúltól megkezdve a kutya, macska és az őzikén át bármivel lehet találkozni, úgyhogy érdemes arra is figyelni, hogy nem száguldozunk, mert sokkal jobb a reflexidőnk, hogyha ugye betartjuk ezeket a kimért távolságokat, illetve hogy sebességkorlátokat. Viszont ha már medve, akkor bizony pásztó környékén a vadkamera rögzítette itt ezt a fiatal állatot, legalábbis a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság közösségi oldalán számolt be arról, hogy június 3-án délelőtti órákban, tehát ez tök érdekes, nem éjszaka, érkezett értesítés, hogy pásztó környékén a várostól délre barna medvét észleltek, és itt azt írják, hogy a megfigyelés vadkamerás felvétellel történt, ami alapján megerősítést nyert egy kis termetű, feltehetően fiatal medvének a jelenléte. Bizony az állatot tartózkodott, és hát úgy megindult a lapot terület felé. A Nemzeti Park közleményében egyébként hangsúlyozza, hogy a korábbi tapasztalatok alapján valószínűleg egy kóborló egyedről van szó, amely rövidesen tovább áll, és azt javasolják, hogy itt pásztó környékén mindenki tartsa be a medve közelsége miatt lefektetett viselkedési szabályokat és biztonsági intézkedéseket, és az, hogy hogyan kell ilyenkor helyesen viselkedni, hát van a Bükki Nemzeti Park oldalán egy szabály leírás, amelyet mindenki el tud olvasni, úgyhogy akár még egy hétvégi program is lehet egyébként, csak hogy közelebbi helyet is mondjak, nemrégiben egy borsodi falu közelében videóztak medvét, de Csepelen is láttak egy egészen másfajta medvét, úgyhogy érdemes itt észnél lennünk, és semmin nem meglepődni. Még azon sem, hogyha az álmunk valóra válik, és hogyha már álom, akkor lehet rögzíteni és elővenni mondjuk az álmos könyvet, hogy megnézzük, hogy éppen az álmunk milyen jelentéssel bír. Na, nálunk az Iron Mafia dala jön, ez már a Volt egy álmom, és remélem benne láttalak téged. Volt

0: legjobb zenék szólnak nálunk itt a Best FM-en, nem sokára 10 óra van, készül is Ondi a hírekkel, a következő órában pedig egy nagyon egyszerű dolgot fogok mondani, amire nem is gondolnánk, hogy a belső békénk milyen egyszerű dolgon is nyugszik, szó szerint. Ha van ötletem, nyugodtan megírhatja nekem, én Zentai Edit vagyok, megtalál a Messengeren.
1: Dudolhatod,
2: énekelheted,
1: de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat.
2: Ez a Best FM.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Választ a Nyíregyházi Egyetemet. Modern infrastruktúra és támogató közösség vár rád. A nálunk is elérhető Pannónia ösztöndíj programmal a világ kinyílik előtted. Fedezd fel új kultúrákat, tanulj nyelvet és szerezz szakmai tapasztalatot külföldön. Tradíció és innováció. Ez a Nyíregyházi Egyetem. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, a Tempus közalapítvány által kezelt program keretében.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Karbantartási munkákba kezd a nyírtávhő. Jóvá hagyták a környezetvédelmi környezetgazdálkodási tervet, és ma változékony időre készülhetünk. Kovács Rádai Andrea vagyok. Jövő héten nyújtják be azt a törvénycsomagot, amely a kormány szerint szükséges az uniós források lehívásához. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormány szóvivői tájékoztatón. A tárca vezető szerint a csomag főként korrupció ellenes intézkedéseket tartalmaz. Hozzátette, a törvények elfogadása esetén augusztus végéig akár 10 milliárd euró érkezhet Magyarországra. A forrásokból egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozásfejlesztési programokat finanszíroznának. A fűtési szezon lezárultával megkezdi az idei karbantartási és felújítási munkákat a Nyírtávhő Kft. Hajnal András ügyvezető igazgatót kérdeztük a részletekről.
3: Nos, nyáron 8 helyszínen tervezünk vezetékcserét, az Ószőlő utcán, Vaj Ádám körúton, Kossuth utcán két helyen, Ungvár sétányon, Északi körúton, Kálvin téren, illetve a Holló utca Sólyom köz sarkán. Itt ezek közül 3 helyszínen kell majd idéglenes gépjármű forgalomkorlátozásra számítani, ezek inkább tényleg csak időszakosak lesznek, 7 helyen pedig a gyalogos forgalmat kell majd átterelnünk a szembe lévő oldalra idéglenesen. Ezen kívül hőközpontokat kívánunk felújítani, 2 újat is építünk, ebben villamos felújítások lesznek, leginkább elzáró szerelvénycserék, illetve 1241 darab szivattyunk van, amiből a legrégebbieket próbáljuk folyamatosan cserélni új és energiatakarékosakra.
2: Jóvá hagyták a képviselők a környezetvédelmi környezetgazdálkodási tervet a legutóbbi közgyűlésen. A nyiregyháza.hu azt írja, a környezetvédelmi alap célfeladatai közé tartoznak mások mellett a lakossági városszépítő akciók. Az állategészségügyi feladatok, a zöld felület fenntartás, illetve az illegális hulladéklerakók felszámolása is. Az idei tervek alapján idén valamivel több mint 3 milliárd 141 millió forintot fordítanak ezekre a feladatokra, ami több, mint a tavalyi összeg. Ma hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de a felhősebb tájakon elszórtan eső, zápor, néha zivatar kialakulhat. Ez főként itt térségünkre lesz jellemző. A légmozgás általában gyenge mérsékelt marad, helyenként azonban megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 22 és 28 fok között várható. Vasárnap a hajnali pára és kötfoltok gyorsan feloszlanak, sok napsütésre van kilátás, esetleg egy-egy zápor vagy zivatar előfordulhat itt térségünkben. Az észak-nyugatira forduló szél több helyen megélénkül.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új...

kívánok mindenkinek, jó utat és persze balesetmentes közlekedést a piacok környékén. Ott van már az eper a kézben is, a sárga répa. Remélem igen, mert hogy az ebédhez is fogunk készülni, viszont addig van még 2 óránk, a legjobb zenékkel pedig. Ezen 2 óra megtelik, abban garantáltan biztos vagyok, mert hogy látom, hogy jönnek a Bagosiék, jön Kylie Minogue, Gloria Estefan, de velünk lesz Fergie is, azonban az óra már is Simple Red dalával indul, ez már a Sunrise, itt a 103.9-en.

beszélgessünk, akkor egy picit Whitney Houston, után pedig Kylie Minogue is fölkészül itt a legjobb zenék között a Best FM-en, és hogy mi az az egyszerű dolog, ami mondjuk múlik a belső békénk. Ezen el lehet gondolkodni, én egyébként hiszem, hogy a korunkkal érünk meg arra, hogy megtaláljuk a belső nyugalmunkat, és talán egy picit úgy nem azt mondom, hogy elfáradva, de vagy belefáradva, de hogy megtanulunk egy picit magunkkal jobban foglalkozni, sok esetben csendben maradni, értékelni a jó időt, a szelet, a napsütést, és mondjuk egy jó falatot is, mert hogy ezért is azért nagyon sokan hálásak lehetünk. Viszont most itt filozófikusok próbálták egy kicsit megfejteni, hogy mi is lehet a nyugalom és a belső béke magyarázata, és nagyon egyszerű dolog lesz. Kérem szépen, nem is gondolnánk, hogy a jó alvásból fakad mindez. Egyébként egyszer egy római filozófus úgy fogalmazott, hogy aki uralkodik önmagán, annak nem árthat a világ. És ebben a mondatban egy nagyon fontos igazság fedezhető fel, mégpedig az, hogy a külső események önmagukban nem jók vagy rosszak, hanem mi magunk minősítjük őket saját értelmezésünkkel. Úgyhogy ennél fogva a kiegyensúlyozottság nem a körülményektől függ, hanem egy belső állapot, amire érdemes figyelni, és ha már megvan, akkor érdemes megőrizni mindezt. Mert hogy a modernkori kutatások eredményei is azt igazolják, hogy nagyon fontos a megfelelő alvás, mert hogyha éppen rosszul alszunk, valamint ugye emiatt jelentkezik egy egésznapos fáradtság, kimerülés, hát az biztos, hogy az érzelmi központunkat is fogja azért meríteni, és nem fog úgy működni, úgyhogy érdemes figyelni a jó alvásra. Viszont erről nagyon sokat beszélt Szakács Tibi dr. Móri Gyulával, úgyhogy érdemes megnézni azt az oldalt, amin vissza lehet görgetni akár az ehhez kapcsolódó beszélgetést is. Csak 10perc.hu, mindössze ennyit kell akár esőbe bepöttyögni. Ki hogy aludt éjszaka, meg lehet nekem írni. Én jelentem, nagyon jól aludtam, úgyhogy remélem, hogy a hangulatomra is hatással lesz mindez. Hatással lehet ránk a legjobb zenék sora is, ahogy ígértem, jön Kylie Minogue itt a Best FM-en.

Megadjuk a város ritmusát. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

volt Sonic itt a Best FM-en a legjobb zenék között, és bizony, hogy mi segíthet a kiegyensúlyozottság megtartásában, itt a jó alvásnak az elérésében. Hát 4 alappillére van itt a jó alvásnak, amit az ember tehet azért, hogy kipihentebb legyen, és ezáltal nyugodtabb az idegrendszere, az érzelmi stabilitása is azt gondolom, hogy megalapozódik. Az egyik a rendszeres alvásidő, mert a testünk szereti a ritmust. A második a mindennapos mozgás, amelyet már azért az ókorban is azt mondták, hogy a mentális stabilitás részének mindenképpen tartanak. A harmadik a kékfénynek a kerülése lefekvés előtt, nem tudom ki, hogy van ezzel a telefonozással, vagy éppen tévére szeret elaludni. Én egyébként a teljes csendre esküszöm, tehát telefon letéve, tévé kikapcs, egy picit úgy ráhangolódom a sötét szobában a gondolataimra, és úgy próbálok meg ebben így elmerülni, de úgy látszik, ezt jól csinálom, hogy az idegrendszer kellőképpen tudjon lelassulni. A negyedik pedig a könnyű esti étkezés, viszont az alkohol mellőzése is. Nagyon fontos, hogy ezek ne zavarják meg az éjszakai pihenést. Hát remélem mindenki jól aludt, jól ébredt, és egy szuper hétvégének néz elébe. Én a dalok között Ákos dalát indítom,

0: Szabó Veszprém, egész a Veszprém rádiót hallgatom.
1: De hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

én bírnék mondjuk itt most a városon belül is közlekedni, tuti, hogy betartanám a megengedett sebesség határokat, sőt, még lassabban mennék, hogy mindenki lássa, hogy milyen autón van. Ugye, hogy felkapjuk a fejünket, amikor egy-egy ilyen különleges autót veszünk észre városunkban. Hát én nagyon jó utat kívánok mindenkinek, és tudom, hogy ilyenkor talán jobban lelassul a forgalom hétvégén, és nincs száguldozás, nincs a reggeli iskolába, óvodába szállítás, ami meggyorsíthatja ugyebár az autósoknak a menetét. Hát én remélem azért, hogy mindenki betartott sebesség határokkal közlekedik. Mondjuk ez olyankor szokott mondjuk izgalmas lenne, amikor az ember kap egy csekket, mondjuk mert éppen megbüntetik, hát utána meggondolja, hogy mennyivel is száguldozik. Hát mi is fogunk száguldozni majd a következő órában olyan információval, amit Kreszterén találtam itt, mert hogy keményen oda csaptak a rollereseknek májustól, Ausztriában egyébként, hogy mik ezek a részletek, fogom majd hozni, és egyébként mi is várjuk szerintem itt Magyarországon, hogy erre is legyen szabálykorlátozás, mert hogy ész nélküli dolgokat művelnek itt a rolleresek, és nagyon nehéz itt a fiatalokkal egyébként is a kommunikáció, hát közlekedés terén, meg aztán ez külön megérne szerintem egy műsort, úgyhogy akár ilyen jellegű tapasztalatokat is meg lehet nekem írni, örömmel fogom olvasni ezeket az üzeneteket. Én a legjobb zenéket addig hozom tovább, Hansonnal mümmögünk tovább, aztán Britney Spears és a TNT is érkezik még ebben az órában.

mindjárt 11 óra, és hogy mit ígyunk a nagy melegben, hát én olyat is olvastam, hogy tejet, már aki szereti, én annyira nem, leginkább a kávémba szoktam egy picit tenni, de én azt gondolom, hogy nem csak nekem, hanem a szakértők álláspontja szerint is a víz továbbra is megkerülhetetlen alapja a hidratálásnak, egyszerű, kalóriamentes és mindenki számára biztonságosan fogyasztható, ezért a napi folyadék bevitel túlnyomó részét azért továbbra is ennek kell kitennie. A nagy pohár folyadék az kötelező legyen mindenkinek, és persze a legjobb zenék hallgatását is felírnám receptre, mert hogy jönnek a következő órában, viszont előtte azért figyelünk Andi híreire is, mert hogy nem sokára 11 óra van.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Népszerű úti cél Nyíregyháza. Indul a Hősképzés Plusz, és csaknem 10 milliárdos útfejlesztés Szabolcsban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Népszerű volt tavasszal Nyíregyháza a belföldi utazók körében. Az egyik szállásfoglaló portál adatai szerint városunk ott van a top 10-ben. A legnépszerűbb úti célok listáját Budapest vezette, Eger és Pécs előtt. A portál összesítése szerint tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók. A nyári szezonban azonban már a vízparti és fürdővárosi desztinációkat részesítik előnyben az utazók. Az előfoglalások alapján a nyári időszakban Siófokra utaznak legtöbben. A balatoni várost Hajdúszoboszló és Gyula követi. A tízes mezőnyben Nyíregyháza a nyári időszakban is ott van. Évek óta sikeres az Országos Mentőszolgálat hősképzés programja. Ennek keretében minden hónap első hétfőjén országszerte ingyenes újraélesztési oktatást tartanak. A programot idén-nyáron kiegészítik. A Hősképzés Plusz elsősorban olyan fiataloknak szól, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt, mondta Györfi Pál szóvivő.
3: Ami idén első alkalommal történik, az ennek a hősképzés programnak a kiszélesítése, vagy pontosabban extra tartalommal való megtöltése. Kifejezetten a fiatalok számára szeretnénk egy olyan programot nyújtani, ami több annál, mint egy életmentő képzés, egy kicsit betekintést enged az életmentők világába, meg lehet nézni a mentőautókat, bajtársak beszélnek a munkájukról, és hát nem titkolt célunk az, hogy esetleg a fiatalok ebben a pálya lehetőségben, vagy karrier lehetőségben is gondolkodjanak, mert meggyőződésünk, hogy az életmentés a világ egyik legnagyobb hivatása.
2: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a nyíregyházi mentőállomáson jelentkezhetnek az érdeklődők. Az út és közlekedés fejlesztés állt a figyelem középpontjában a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés legutóbbi ülésén. A közösségi közlekedési rendszerről, a közúti szolgáltatásról, az országos közúthálózat állapotáról és fejlesztési tervekről is tájékoztatást kaptak a képviselők. Írja közösségi oldalán Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke. A bejegyzés szerint a toppos program részeként folyamatban lévő útfelújítási munkák összértéke megközelíti a 10 milliárd forintot vármegyénkben. Jelenleg 18 szakaszon dolgoznak a Magyar Közút ZRT munkatársai. Ma hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de a felhősebb tájakon elszórtan eső, zápor, néha zivatar kialakulhat. Ez főként itt térségünkre lesz jellemző. A légmozgás általában gyenge mérsékelt marad, helyenként azonban megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 22 és 28 fok között várható. Vasárnap a hajnali pára és kötfoltok gyorsan feloszlanak, sok napsütésre van kilátás, esetleg egy-egy zápor vagy zivatar előfordulhat itt térségünkben. Az észak-nyugatira forduló szél több helyen megélénkül.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

pop diszkó, te meg én, micsoda romantika, aztán Madonna musicja is fölcsendül, és jön egy jó fétlesz dal is, amit én nagyon szeretek, nem csak futáshoz. Jó készülődést kívánok mindenkinek a hétvégi programokhoz, ebédhez, bármihez is, 11 óra után pedig jó rádiózást, itt a

0: 99 Best FM.
1: Best FM-et hallgatjuk minden nap a munkahelyen a kollégákkal, és egyébként én ideúton és hazafelé úton is az autóban is csak a Best FM-et hallgatom.
0: Otthon, autóban, munkába menet, a Best FM

0: Flip the Script-tel, és a folytatásban Madonna, Will Smith is érkezik. Én pedig egy picikét megnéztem itt, hogy hogyan is alakultak a rolleresekre vonatkozó szabályok Ausztriában, mert hogy a szomszédban is azért reagáltak itt a közlekedési eszköznek a terjedésére, hát egészen pontosan szigorodnak a szabályok, és a rollereseket érintik itt a változások. Ugyanis, hát azért itt én azt gondolom, hogy Magyarországon is nagyon várjuk ugye ezt a KRESZ módosítást, mert hogy nagyon sokszor nem tudunk mit kezdeni a rolleresekkel, hát tisztelet a kivételnek, ezt ugye mindig hozzáteszem, de nagyon sokan nem is használják biztonságosan ezt a közlekedési eszközt, meg nem is tudják, hogy hogy kell. Szóval őrület, ami itt van, a múltkoriban én is a Dózsa György utcán léptem ki egy üzletből volna egyébként, és egy picit nem figyelek oda, hát simán telibe csap egy nem is tudom milyen sebességgel suhanó rolleres, de láttam már ott olyat egyébként, amikor mondjuk éppen valami desszerttel a kézből lépett ki egy üzletből, vagy csak úgy kilépett és sodort el a kezét egy kedves hölgynek, úgyhogy szerintem nincs olyan, aki ne tudna egy-egy ilyen rosszul elsült szituációról mesélni. Na hát itt Ausztriában változtak a szabályok május 1-től, szigorúbban lépnek fel a rolleresekkel szemben egyébként, és itt a legfontosabb szabályozás között találtam például ilyet, hogy 16 éves korig kötelező lesz a bukósisak, az általános biztonság érdekében mindenkinek ajánlják. Nyilván itt az alkohol limit is, ugye hát azért egészen minimálisra van csökkentve, és ami még fontosabb, hogy csak a kerékpár utat vagy az úttestet használhatják. Büntetési tételek a szabályok be nem tartása esetén pedig úgy tűnik, hogy a járdán való rollerezésért akár 726 euró bírság is járhat, pénzbüntetés jár a kormányvégi irányjelző hiánya miatt, az ittas rollerezés pedig óriási bírsággal büntetik majd, súlyosabb esetben akár 3700 eurót is elérhet a büntetés, és a ketten haladnak a rolleren, azok pedig 70 és 100 eurós bírságra számíthatnak. Hát mi is várjuk itt, hogy hogyan alakul majd itt a magyarországi KRESZ 2026-os módosítása, mert hogy szerintem ezzel nagyon kell foglalkozni. Hát én foglalkozok a legjobb zenék sorával, Madonna folytatásban jön a musical, itt a Best FM-en.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatos.

Faithless és Dido közöse itt a Best FM-en a legjobb zenék között. Jön a Hooligans és jönnek a Norbertek. Nagyon boldog névnapot kívánok a fiúknak. Egyébként német eredetű a név, melynek jelentése északi fény vagy éppen híres. Mellettük a szintiák is ünnepelnek, na akkor nézzük, hogy az ő nevük mit is jelent. Görög mitológiai név, Artemis istenő megnevezése. Jelentése pedig hát a Kyntosz hegyéről származó. A kolosokat sem felejtjük el a mai napon, szintén régi magyar személynév, nevük jelentése az iskolához tartozó tanító, vagy éppen tanuló. De akkor a különleges nevek, amik itt június 6-ához kapcsolódnak a Norbertek a szintiák mellett, az Artemiszek, a Citták, a Déliák, a Filipek, a Fülöpök, a Gilbertek, a Klaudiák, vagy éppen a Kolos, mint említettem, vagy Kolozs, így is lehet írni, illetve hogy anyakönyvesztetni ezt a nevet, Lícia, Norberta, Norman, Norton, és a nem C-vel, hanem S-szel írt szintiákat is tudjuk köszönteni. Érdekességei mai dátumnak 1933-ban megnyílt az első autós mozi New Jersey-ben, izgalmas lehet. 1859-ben pedig Bánki Donát magyar gépészmérnök feltaláló egyetemi tanár is napvilágot látott, akinek a legfontosabb újítása az 1893-ban szabadalmaztatott porlasztó, vagyis karburátor volt. Hát nekem volt szerencsém azért itt bánkis diákokkal annó ilyen testvérosztályba keveredni. Hát igen, a Bánki Donát iskola az híres arról, hogy nagyon jó szakképzett fiúkat nevel ki. Így is van ez rendjén. Születésnaposok között Kállói Molnár Péter nevét említem, aki 56 éves a mai napon.

Színházban kezdte a pályafutását, és a Beugró című tévéműsor állandó szereplője volt. Rendszeres szinkron, színész, nagyon szeretem az ő hangját, hát előadását pedig a Valami Amerikában vagy az Üveg Tigrisben láthattuk, de itt van az Állítsátok meg Teréz anyut is, például, úgyhogy nagyon jó színésznek tartom, és nagyon kedves kis karakter. Thomas Mann neve is előttem, 1875-ös születésű német író, valamint Gabi Hilda, Kossuth Díjas magyar színésznő is ünnepelne, de hát ő úgy 1913-as születésű, tehát szerintem a mai fiatalok lehet, hogy nem is tudják, hogy ki volt ő, viszont Bay Alex nevét biztos, hogy tudják, aki szintén a mai napon ünnepel, mert hogy 1984-ben pontosan június 6-án született. Isten éltesse a születésnaposokat is, jöjjön nekik egy jó kis dal mondjuk a Hooligans-től, hát legyen valami, mi legyen, hamarosan ebéd, egy jó fél óra múlva, még az is meg lehet.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon jó, imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Köszönöm szépen, nagyon-nagyon.

gyerkőcünket, főleg, hogyha kicsik, és még hagyják magukat gyimakolni és puszilgatni. Úgyhogy biztos vannak olyan nagymamák, akikhez most megérkeztek hétvégére az unokák, hát ők biztos, hogy szétszeretik majd ezeket a gyermekeket. Jól is tesszük, mert ugye nagyszülőknek azt szoktuk mondani, hogy az a dolguk, hogy szeressék a gyerekeket, a szülők pedig neveljék őket. Hát sok mindent lehet szeretni, állatokat, házi kedvenceket, lovacskákat is például, úgyhogy én nagyon jó sportolást kívánok azoknak, akik mondjuk ezt a bizonyos sportágot választják, és ha már lovacskák, akkor bizony valamikor majdnem 200 éve, hogy megtartották az első lóversenyt Budapesten, mégpedig Széchenyi István egyik újítása, hogy Pesten is elindultak a lóversenyek, ennek pontosan a mai naphoz kötődő dátuma a születésnapja, mert hogy 199 éve volt ez valamikor, és az első verseny naphoz az új lovagló iskola megnyitása is kapcsolódott, éveken át pedig előzetes felhívást vagy szabályzatot, versenyprogramot, majd az eredményeket egy summázó füzetet adtak ki, illetve adatot ki. 1828-ban pedig megírták ennek a szakmának a hazai alapművét, mégpedig a Lovakról címmel megjelent könyvet Hunyadi gróf emlékének ajánlotta, aki Ürményi birtokán már 1814-ben lóversenyt rendezett. Hát ennyit a múltról, a jelenben pedig a legjobb zenék jönnek itt a 103.9-en.

0: nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.
2: Mit tehet a sejt?
3: Mit tehet a
2: sejt? Mit tehet a sejt?
3: Aki mit se sejt.
4: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután

mert itt az ebéd jobb helyeken, aztán van, ahol kitolják egy picit, mert mondjuk később reggeliztek. Fontos egészségünkre figyelni, és a vízivás fontosságára is. Azt gondolom, hogy nagyon sokszor fölhívjuk mi is a figyelmet. Mindjárt dél van, én egyébként bármilyen étkezés előtt is fölhörpintek egy nagy pohár vizet. Jó étvágyat, jó egészséget kívánok mindenkinek. Mindjárt dél jönnek a hírek, aztán a következő két órában még rádiózom velem itt a Best FM-en.

0: Best FM. Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat. 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Erősödhetnek az allergiás tünetek. 50 éves a Sipkai, és emlékplakettet kapott Szabó Dénes. Kovács Rádai Andrea vagyok. Még tart a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka. Egyszerre többféle allergén virágpor okozhat tüneteket. A pollen terhelés a következő napokban erősödhet, közölte a Népegészségügyi Központ. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, ezek okozhatják most a legtöbb gondot az arra érzékenyeknél. Felhívják a figyelmet, hogy a záporok, zivatarok következtében a pázsitfű pollenjei kisebb szemcsékre esnek szét, ezek pedig a tüdő mélyebb részeibe is eljutnak, így hevesebb reakciót váltanak ki a szervezetben. Az allergiások és asztmások számára azt javasolják, hogy viharok idején tartózkodjanak beltéren és zárják be az ablakokat. Jubileumot ünnepel a Sipkai Barna Technikum. A nyíregyházi középiskola idén 50 éves. Az intézmény falai közül szakácsok, cukrászok, pincérek, kereskedők és turisztikai szakemberek generációi indultak el, írja a város honlapja. Emlékeztetnek, az intézmény 1989-ben vette fel Sipkai Barna nevét. Az iskolában nagy hangsúlyt fektetnek a gyakorlatközpontú oktatásra. A duális képzési partnerekkel kialakított szoros együttműködésnek köszönhetően a tanulók valós munkahelyi környezetben sajátíthatják el a szakmafogásait, miközben kapcsolatokat építenek és megismerik a munkavilágának elvárásait. A klasszikus szakmák mellett a diákok ma már a digitális kereskedelem világával, a webáruházak működésével, a korszerű menedzsment szemlélettel is megismerkedhetnek. A jubileum alkalmával ünnepi ebédet szerveztek, ahol a sipkaisok készítették a fogásokat. Újabb rangos elismerést vehetett át Szabó Dénes. A Magyar Kodály Társaság emlékplakettet adományozott a Promuzika Leányzenekar és a Kántémusz Kórus család alapítójának több évtizedes karnagyi és zenepedagógiai munkájáért, valamint a társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei tagcsoportjában kifejtett elévülhetetlen elnöki tevékenységéért, írja közösségi oldalán a társaság. A jubileum alkalmából Nyíregyházán és a budapesti Mátyás templomban is ünnepi koncerttel léptek fel. Híreink végén a várható időjárásról. Ma hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de a felhősebb tájakon elszórtan eső, zápor, néha zivatar kialakulhat. Ez főként itt térségünkre lesz jellemző. A légmozgás általában gyenge mérsékelt marad, helyenként azonban megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 22 és 28 fok között várható. Vasárnap a hajnali pára és kötfoltok gyorsan feloszlanak, sok napsütésre van kilátás, esetleg egy-egy zápor vagy zivatar előfordulhat itt térségünkben. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

de miért ne a jó kis húsleves az ilyenkor jól esik, és a hidratálásnak bármi formáját is választjuk, az nyugodtan akár a zöldségekkel teli levesek formájában is jelen lehet. Az ebédhez jó étvágyat, a következő órához pedig jó hangulatot kívánok mindenkinek. 12 óra után vagyunk, jön Roy és Ádám, de előtte Sophie Ellis Baxterrel indul ez az óra.

után pedig motorosok, legyünk résen, ugye egész héten mondtuk, hogy tart az ellenőrzés megyénkben, fokozott motoros ellenőrzés tart ugyanis a rendőrség, és ez még tart a mai és a holnapi napon is. Az egyenruhások elsősorban a kétkerekű járművek biztonsági és műszaki állapotát, valamint a szabályos közlekedést vizsgálják, ellenőrzik a bukósisaknak a meglétét, és persze ennek helyes használatát, a láthatósági ruházatot, a világító berendezéseket, valamint a rendszámtáblák szabályos elhelyezését, és persze olvashatóságát is. A rendőrség külön fölhívja a figyelmet a gumiabroncsoknak az állapotára, mert bizony a kopott abroncs komoly baleset veszélyt jelenthet, és a rendszám eltakarása vagy meghamisítása akár bűncselekmény is. Utólag pedig az átalakított kipufogóknál pedig a zaj és a környezetvédelmi előírások betartását is ellenőrizhetik. Erre mindenképpen figyeljünk oda. Jó utat kívánok mindenkinek, balesetmentes közlekedést, óvatosan. Én biztos vagyok abban, hogy mindenkit hazavárnak. Jön Szánizs és Bryan Adams is a folytatásban, itt a Beszélgetőben.

0: mindenből
1: a legjavát adjuk.
2: Leszek a dal, ami felrász téged, leszek a perc, mit át kell élned, számíthatsz rám.
0: A legújabbak.

Szervusztok, én Nyíregyházi vagyok, és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Pesteszem teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap, és Szabolcs Szatmár-Berek megyéről. Leginkább titeket hallgatom a reggeli műsorban, imádom egyik hangjáért, megőrülök Norbiért, jó kedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz.

0: Kellemes az időjárásunk, és bizony itt a tartós csapadék hiány és a meleg időjárás egyértelműen vonza magával azt is, hogy a katasztrófa védelmi főigazgatóság ugye akár országos tűzgyújtási tilalmat is rendelt vagy rendelhet el, ami nagyon fontos ilyenkor betartani, amikor ugye ezen tilalom életben lép, hogy tilos tüzet gyűjteni az erdőkben, valamint azok 200 méteres körzetében található külterületeken és a kijelölt tűzrakó helyek sem használhatóak. Ugye a parlag és a gaz égetés szintén nem engedélyezett, és nagyon fontos arra is felhívna a figyelmet, hogy a száraz növényzet miatt egyetlen szikra is nagyon gyorsan terjedő tüzet okozhat, úgyhogy érdemes odafigyelni. Belterületi kertekben pedig a grillezés azért továbbra is megengedett, viszont inkább a gáz vagy elektromos grillek használatát javasolják a szakemberek. Hát én a múltkor kiakadtam, utaztam haza Budapestről, és megálltunk egy benzinkúton. Mosdóba mentek az utastársaim, és minden odafigyeletlenség nélkül kérem szépen rágyűjt a benzinkúton. És szól az ember, akkor ja, nem lesz itt semmi baj. Hát kérem szépen, nem véletlenül vannak ott a táblák, és szóljunk szerintem azokra is, akik mondjuk nem tartják be a szabályt a saját magunk érdekében. Hát arra meg már nem is szólok, mert néha attól félek, hogy kapni fogok, hogy amikor cigarettát eldobja az utcán, mikor ott vannak a kukák, mennyiből tartanak, kérem szépen azt elnyomni, eloltani, biztonságos helyre tenni, sőt, még vannak azért olyan vendéglátó egységek is, ahol sokszor nem értem, hogy az ott dolgozók is miért nem raknak ki egy hamuzót saját maguknak, egy kis vízzel megtöltött bármit, egy befőttes üveget, és abba dobják, nem? Egyszerűbb ugye eltaposni, vagy éppen a csatorna rendszerbe dobni. Hát én ezért is szoktam szólni, úgyhogy aki velem együtt így érzi, hogy ezek hibák, nyugodtan szóljanak. Én azt gondolom, hogy tegyük meg ezeket a lépéseket a saját magunk érdekében is. Mi is lépünk tovább, mert hogy jönnek a legjobb zenék itt a Best FM-en.
1: Mint hazai.

Olvasni nagyon jó dolog, és aki mondjuk szeret úgy a strandra is menni, hogy éppen minimális cuccot visz magával, vizet mindenképpen, vagy valami gyümölcs turmixot, egy olyan italt, amit egész nap tud kortyolni, jól behűtve, lehűtve, egy kis jéggel, mentával, citrommal meg lehet spékelni, nagyon fincsi tud lenni, egy jó könyvel, egy napszemüveggel, fényvédőkrémmel, egy pléddel, és már is jó napunk lehet. És hogy miért is mondom mindezt, mert hogy például a könyv, én imádok könyvel, legutóbb egyébként Örkény kis egyperceseivel mentem ki napozni, és nagyon élveztem ennek a kis olvasását. Mert hogy június 10-én kezdődik az ünnepi könyvhét, így kell készülni, ahol lesznek majd író-olvasó találkozók, kötetbemutatók, lapszámbemutatók, és ilyenkor szokták ugye átadni azokat a díjakat, amit majd néhány pódium beszélgetés itt követ. Lesznek kísérőprogramok, dedikálások, kiállítás, népi játszótér gyerekeknek, a részletes programot pedig az oldalunk segítségével is meg lehet nézni és olvasni, bestfmnyiregyháza.hu. Van egy másik programajánlatom is, ez egy picikét más, mégpedig a ma este majd a nyíregyházi piac terén, este 6 órakor a nyár autóversenyével érkeznek majd az autósok, úgyhogy érdemes majd ide is egy picikét figyelni. Summer Race Night, ez az elnevezése ennek a programnak, tehát Nyíregyháza piac a mai este 6 órakor.

Szép délutánt kívánok mindenkinek, mindjárt egy óra jönnek a friss hírek, a következő órában pedig még programajánlattal is készülök, hiszen június tartogat meglepetéseket, jön majd a múzeumok éjszakája, de hogy városunk hogyan készül erre a programra, na erről is szótejtek majd.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat. 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Karbantartási munkákba kezd a nyírtávhő. Jóvá hagyták a környezetvédelmi környezetgazdálkodási tervet, és ma változékony időre készülhetünk. Kovács Rádai Andrea vagyok. Jövő héten nyújtják be azt a törvénycsomagot, amely a kormány szerint szükséges az uniós források lehívásához. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormány szóvivői tájékoztatón. A tárca vezető szerint a csomag főként korrupció ellenes intézkedéseket tartalmaz. Hozzátette, a törvények elfogadása esetén augusztus végéig akár 10 milliárd euró érkezhet Magyarországra. A forrásokból egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozásfejlesztési programokat finanszíroznának. A fűtési szezon lezárultával megkezdi az idei karbantartási és felújítási munkákat a Nyírtávhő Kft. Hajnal András ügyvezető igazgatót kérdeztük a részletekről.
3: Nos, nyáron 8 helyszínen tervezünk vezetékcserét, az Ószőlő utcán, Vajádám körúton, Kossuth utcán két helyen, Ungvár sétányon, Északi körúton, Kálvin téren, illetve a Holló utca Sólyom köz sarkán. Itt ezek közül 3 helyszínen kell majd idéglenes gépjármű forgalomkorlátozásra számítani, ezek inkább tényleg csak időszakosak lesznek, 7 helyen pedig a gyalogos forgalmat kell majd átterelnünk a szembe lévő oldalra idéglenesen. Ezen kívül hőközpontokat kívánunk felújítani, 2 újat is építünk, ebben villamos felújítások lesznek, leginkább elzáró szerelvénycserék, illetve 1241 darab szivattyúnk van, amiből a legrégebbieket próbáljuk folyamatosan cserélni új és energiatakarékosakra.
2: Jóvá hagyták a képviselők a környezetvédelmi környezetgazdálkodási tervet a legutóbbi közgyűlésen. A nyiregyháza.hu azt írja, a környezetvédelmi alap célfeladatai közé tartoznak mások mellett a lakossági városszépítő akciók, az állategészségügyi feladatok, a zöld felület fenntartás, illetve az illegális hulladéklerakók felszámolása is. Az idei tervek alapján idén valamivel több mint 3 milliárd 141 millió forintot fordítanak ezekre a feladatokra, ami több, mint a tavalyi összeg. Ma hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de a felhősebb tájakon elszórtan eső, zápor, néha zivatar kialakulhat. Ez főként itt térségünkre lesz jellemző. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad, helyenként azonban megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 22 és 28 fok között várható. Vasárnap a hajnali pára és kötfoltok gyorsan feloszlanak, sok napsütésre van kilátás, esetleg egy-egy zápor vagy zivatar előfordulhat itt térségünkben. Az észak-nyugatira forduló szél több helyen megélénkül.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Ezt az órát még töltsük együtt, hogyha teheti, hiszen már a következő órában Délkán Pisti jön, de még most maradok, és ez abszolút komoly céllal mondom mindezt, hiszen rengeteg programmal készültem, és picikét megnézzük majd, hogy itt a városi kispályás labdarúgó bajnokság hogyan ért véget. Egyébként itt több mint 1200 mérkőzést játszottak le a csapatok. Na hát biztos örültek volna, Jennifer Lopez megjelenik közéjük. Ő nem volt itt, viszont dalban már is itt van nálunk a Best FM-en. Aztán jön Lenny Kravitz és Lionel Richie. És még

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Beszélgetek hallgatok minden nap a munkahelyen a kollégákkal, és egyébként én ide utam, és hazafelé utam is az autóban is csak a Best FM-t hallgatom.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a

Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Szentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot. Hallgasd a Best FM-et! Best.

Lenny Kravitz itt a 103.9 Best FM-en a legjobb zenék között szóltak, és persze szólnak még a folytatásban is, majd Lionel Richie, Sikora, Robi, a Red Hot Chili Peppers is jön, és én pedig egy eredményhirdetéssel jövök, mert hogy a Városi Stadionban azért nagyon jó hangulatban szoktak telni a Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság, ahol azért vége van ennek a tornának, és a csoportok bajnokai mérték össze erejüket, és végül a Pásztor Team Tímár együttesen nyerte a sorozatot, és azért itt több mint 1200 mérkőzést játszottak, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy igazoltan voltak itt a fiúk távol esténként, és egy jó hangulatú sportolással egybekötött kis csapatépítőn vesznek mindig részt. Egyébként itt a Decathlon Sejember Kft. Nyíregyházi SC kispályás bajnokság szuper döntőjét rendezték itt a héten kedden városunkban, ahol egyébként nagyon olyan sportolók is pályára lépnek, akik egykori NB1-es, NB2-es játékosok voltak, úgyhogy magas volt a színvonal. Lehet már egyébként most is itt majd tervezni a strandfocit, ami mindig egy hatalmas buli, ugye kint a Sóstón. Egyébként csak, hogy itt pontosítsam, itt a bajnokságnak a 9 bajnok közül végül, tehát a Pásztor Team Tímár együttese lett a győztes, megelőzve az MB Kandalló és az MB Kandalló öregfiúk együttesét. Hát gratulálunk minden sportolónak, akik igazoltan voltak távol itt ugye esténként. Remélhetőleg a folytatásban is megmarad a csapat szellem, és nagyon jó kis mérkőzéseket fognak majd így együtt megélni a Városi Stadionban. Mi pedig ugye készülünk majd nyáron a strandfoci tornára, amit Sóston fognak ismét megrendezni. Nálunk pedig a legjobb zenéket nemhogy megrendezem, hanem sorba tettem, és hozom is Lionel Richie dalát a folytatásban, itt a Best FM-en.

BestFM nyíregyháza.hu az oldal, ahol tud akár a programok közül is szemezgetni, és én is itt olvastam a Múzeumok Éjszakája programot. Június 20-án lesz majd ez a program. Páncélbazár, történelem, interaktív utazás a török hódoltság korában, mégpedig a Kálai gyűjtemény ad majd ennek otthont. A program pedig délután 4 órakor kezdődik és éjfélig tart, ami biztos vagyok benne, hogy kisfiúknak is nagyon érdekes lesz, mert hogy lesznek itt páncélos titánok, sárkánylányok, lovagi arzenál, mégpedig középkori és reneszánsz páncél kiállítás. Vitéze garderobja, ahol páncél és fegyversimogató is jelen lesz. Kugli kupa, mégpedig egy hagyományőrző kugli lövészettel egybekötve. Feszítők próbája, bajvívó krónikája és kézműves műhely, mint olyan is megmutatkozik majd itt, tehát június 20-án Múzeumok Éjszakája. Egy másik programra pedig nem kell ennyit várni, mert Magyarország rejtett kincsei nyomában címmel folytatódik dr. Sipos László előadás sorozata a Városmajori Művelődési Házban. A program ezúttal is hazánk különleges tájaira, természeti értékei és kevésbé ismert látnivalóihoz kalauzolja a közönséget. A Jöjjön velem Magyarország

Ágra címmel. Ez a program pedig június 9-én, tehát kedden lesz 5 órakor majd a Városmajori Művelődési Házban. Jó tervezgetést kívánok mindenkinek, akár a mai napra is erre a hétvégére, június 6-a van. Szuper kis dátum, 2026-06-06, nagyon sokaknak lehet csábító bármire is. Nekem a legjobb zenékre csábít ez a dátum is, hiszen ezek szólnak nálunk itt a Best FM-en.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

kívánok mindenkinek, a kerékpárosok, motorosok pedig legyenek résen, mert hogy még a mai és a holnapi napon is igazoltathatják őket a rendőrök. Egyébként bárhol előfordulhat, én a múltkor Tunyogmatolcs éppen kis településére léptem be, amikor hoppácska, a rendőrök megállítottak, de hál' Istennek minden rendben volt, egyébként a biztonsági övnek a használatát figyelték, úgyhogy mindenre figyeljünk mi is. És ha már autózunk, akkor a Sóstó környékén biztos, hogy nagyon sok autóval lehet találkozni, főleg itt a nyíregyházi állatpark környékén, ahol sok esetben művészet parkolni. Hát a mostani hétvége is izgalmas, mert hogy még a tegnapi napon és a mai napon is tart a Játék Világnapja című kis program. Építenek, játszanak, felfedeznek a gyerekek nagyon sok mindent, úgyhogy erre kell készülni, hogy itt a kis legós állomások biztos, hogy oda vonzzák a gyerkőcöket, úgyhogy óvatosan itt a közlekedéssel, és persze a parkolással is legyünk résen. Említettem a múzeumok éjszakáját, és van ehhez kapcsolódván egy másik programom, mert hogy a nyár legrövidebb éjszakáján különleges programokkal várják majd a látogatókat a Sóstói Múzeumfaluban is, mégpedig június 21-én zene, tűz és csillogás kapják majd a főszerepet a Szent Iván éjjé rendezvényen, ahol a család minden tagja azt gondolom, hogy fog találni kedvére való kikapcsolódást és programot. Érdemes ezt is megnézni, hogy milyen lehetőségeket kínál majd Nyíregyháza városa.

0: legjobb zenék itt a 103.9 Best FM-en, kinek hogy telik a napja, egy rövid választ oda lehet súgni a kedvesünknek, hogy milyen tervek vannak még akár délutánra, mert hogy lehet már ez irányban is így alapozni egy picikét. Hát én is fogom alapozni itt a mai terveket, mert hogy különleges dátum van, 06-06, bármire is okot adhat, még egy spontán buli szervezésére is, és ami a jó hírem, hogy nyugodtan maradhat a csatorna a 103.9 Best FM-en, mert hogy nagyon jó zenéket hozunk, este pedig ugye 6 óra után majd a Night Shift-tel jönnek a DJ-ink, akik kiváló hangulatot fognak bárhová is varázsolni. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt 6 óra figyelmét, Dékán István megérkezett, vele lehet tölteni a következő 4 órát, aztán jó rádiózást kívánok mindenkinek, és nagyon szép délutánt. Holnap érkezem majd reggel 8 órakor, akkor is együtt rádiózunk remélhetőleg itt a Best FM-en. Addig is köszönöm a figyelmet, én búcsúzom, a mikrofon mögött Zenta Jeditet hallotta.
1: Best FM. Ritmusban a legjobb.

0: Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Népszerű úti cél Nyíregyháza. Indul a Hősképzés Plusz, és csaknem 10 milliárdos útfejlesztés Szabolcsban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Népszerű volt tavasszal Nyíregyháza a belföldi utazók körében. Az egyik szállásfoglaló portál adatai szerint városunk ott van a top 10-ben. A legnépszerűbb úti célok listáját Budapest vezette, Eger és Pécs előtt. A portál összesítése szerint tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók. A nyári szezonban azonban már a vízparti és fürdővárosi desztinációkat részesítik előnyben az utazók. Az előfoglalások alapján a nyári időszakban Siófokra utaznak legtöbben. A balatoni várost Hajdúszoboszló és Gyula követi. A tízes mezőnyben Nyíregyháza a nyári időszakban is ott van. Évek óta sikeres az Országos Mentőszolgálat Hősképzés programja. Ennek keretében minden hónap első hétfőjén országszerte ingyenes újraélesztési oktatást tartanak. A programot idén-nyáron kiegészítik. A Hősképzés Plusz elsősorban olyan fiataloknak szól, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt, mondta Györfi Pál szóvivő.
3: Ami idén első alkalommal történik, az ennek a hősképzés programnak a kiszélesítése, vagy pontosabban extra tartalommal való megtöltése. Kifejezetten a fiatalok számára szeretnénk egy olyan programot nyújtani, ami több annál, mint egy életmentő képzés, egy kicsit betekintést enged az életmentők világába, meg lehet nézni a mentőautókat, bajtársak beszélnek a munkájukról, és hát nem titkolt célunk az, hogy esetleg a fiatalok ebben a pálya lehetőségben, vagy karrier lehetőségben is gondolkodjanak, mert meggyőződésünk, hogy az életmentés a világ egyik leggyönyörűbb hivatása.
2: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a nyíregyházi mentőállomáson jelentkezhetnek az érdeklődők. Az út és közlekedés fejlesztés állt a figyelem középpontjában a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés legutóbbi ülésén. A közösségi közlekedési rendszerről, a közúti szolgáltatásról, az országos közúthálózat állapotáról és fejlesztési tervekről is tájékoztatást kaptak a képviselők. Írja közösségi oldalán Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke. A bejegyzés szerint a toppos program részeként folyamatban lévő útfelújítási munkák összértéke megközelíti a 10 milliárd forintot vármegyénkben. Jelenleg 18 szakaszon dolgoznak a Magyar Közút ZRT munkatársai. Ma hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de a felhősebb tájakon elszórtan eső, zápor, néha zivatar kialakulhat. Ez főként itt térségünkre lesz jellemző. A légmozgás általában gyenge mérsékelt marad, helyenként azonban megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 22 és 28 fok között várható. Vasárnap a hajnali pára és kötfoltok gyorsan feloszlanak, sok napsütésre van kilátás, esetleg egy-egy zápor vagy zivatar előfordulhat itt térségünkben. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul!

0: 3 perccel járunk 2 óra után, szombat délután, és még a pálya ez a Best FM Déken István vagyok, és ebben a 4 órában mindent megtudunk, amire a héten figyelnünk kellett. Ha esetleg lecsúsztunk volna róla, érdemes itt leporolni. A legfrissebbeket időjárási adatokkal indulunk, Vastag Csaba pedig énekel.
1: Senki lenni, ha nem vagy itt.

Szét rájt, így hallottuk a dalt, Nelly Furtado énekelt, a Visszapillantó, pedig Maikával és Molnár Tamással mindjárt a friss előrejelzések szerint. Pedig hát nagyon változékonynak alakul ez a szombat, a délelőttben rengeteg felhőt láttunk a fejünk felett, borult volt az ég, ilyen 10 óra körül, szorványosan esetek is eső, a folytatásban pedig majd felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap is. 27 fok a hőmérőn, legalábbis 3 órára. Ezt ígérik az előrejelzések. A szél az mérsékelt, minden irányból fog egy kicsit majd fújni, nagyon változékony az iránya, így kell tehát készülni a mai napban. Inkább koratavasziasnak mondanám a jelenlegi időjárást. A Visszapillantóval pedig folytatjuk Maikával, Molnár Tamással, aztán itt van Curtis dala is. Nézzük az aerozolok ellenőrzését, ez már tart egy ideje, hogy pontosan mit jelent, megbeszéljük.

0: Denzel diszkó dala után, mely a Pump It Up címmel pörgött itt a legnagyobbak között. Itt van az aerozolok infója, ugyanis itt is vizsgálat kezdődött. Méghozzá azért, mert látnunk kell, hogy folyamatosan változnak a jogszabályok, akár az összetételt tekintve, legyen ez kémiai vagy biológiai veszély kapcsán. Látnunk kell, hogy a tűzveszélyességi besorolás is folyamatosan változik, így a felülvizsgálat mindenképpen időszerűnek mondható is. Itt nem csak kifejezetten a dezodorokra gondoljunk, hanem minden olyan termékre, ami hajtógázas. Gondolok én itt akár egy olajzó sprayre, vagy egy festék szóróra, vagy esetlegesen a hajlakjára. Minden fölülvizsgálat alá kerül a következő időszakban. Olvassa kiegészítve a cikket az MT-n, a Best FM oldalán, és a folytatásként énekeljen a Solvave, ami nem öl meg. Best és az alanya is, itt a legnagyobbak között.
1: Mesélhetnék arról, hogy mi van velem, hogy folyton fáradt vagyok, és sokszor fáj a fejem, hogy túl kevésnek érzem mások mellett már önmagam, pedig körülöttem lassan már mindenki ugyanolyan. Elmesélhetném azt is, hogy milyen érzés, ha jön a kérdés, miért vagyok ugyanabban, amiben tegnap, aki meg nem érdemli meg, az mindent megkap. Yeah.

akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék. Yes.

áthajózhatnánk, a nyúlemelen Pyre dalát hallgattuk, és egy nagyon sajnálatos hír előttünk, megtalálja a Best FM oldalán, az afrikai sertéspestésről beszélünk, mely megjelent Magyarországon először, és hogyha ez nem elég szörny, akkor ez itt van Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Az országos főállatorvos azonnali hatósági intézkedéseket rendelt el a betegség további terjedésének megakadályozása érdekében. Így olvasható a cikk a Best FM oldalán. Egyébként az érintett válai gazdaságban mintegy 3000 sertést számláló állomány felszámolása folyamatban van, valamint a fertőzés eredetének és esetleges továbbterjedésének felderítésére irányuló járványügyi nyomozás is zajlik jelenleg. Úgyhogy, hát ez pörög, nagyon kellemetlen ez a hír, 3000 sertés van a telepen, az elpusztítás a szó, melyet használja a cikk. Tényleg érdemes ezzel foglalkozni, a Nébig oldalán is kiegészítéseket talál. Folytatjuk dalokkal, Iggy Cherry énekel a Save the Night to Tanelli, R&B dal a Hot in Here is. Itt a legnagyobbak között, aztán nem sokára már Rondi hozza a híreket.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Erősödhetnek az allergiás tünetek. 50 éves a Sipkai, és emlékplakettet kapott Szabó Dénes. Kovács Rádai Andrea vagyok. Még tart a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka. Egyszerre többféle allergén virágpor okozhat tüneteket. A pollen terhelés a következő napokban erősödhet, közölte a Népegészségügyi Központ. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, ezek okozhatják most a legtöbb gondot az arra érzékenyeknél. Felhívják a figyelmet, hogy a záporok, zivatarok következtében a pázsitfű pollenjei kisebb szemcsékre esnek szét, ezek pedig a tüdő mélyebb részeibe is eljutnak, így hevesebb reakciót váltanak ki a szervezetben. Az allergiások és asztmások számára azt javasolják, hogy viharok idején tartózkodjanak beltéren és zárják be az ablakokat. Jubileumot ünnepel a Sipkai Barna Technikum. A nyíregyházi középiskola idén 50 éves. Az intézmény falai közül szakácsok, cukrászok, pincérek, kereskedők és turisztikai szakemberek generációi indultak el, írja a város honlapja. Emlékeztetnek, az intézmény 1989-ben vette fel Sipkai Barna nevét. Az iskolában nagy hangsúlyt fektetnek a gyakorlatközpontú oktatásra. A duális képzési partnerekkel kialakított szoros együttműködésnek köszönhetően a tanulók valós munkahelyi környezetben sajátíthatják el a szakmafogásait, miközben kapcsolatokat építenek és megismerik a munkavilágának elvárásait. A klasszikus szakmák mellett a diákok ma már a digitális kereskedelem világával, a webáruházak működésével, a korszerű menedzsment szemlélettel is megismerkedhetnek. A jubileum alkalmával ünnepi ebédet szerveztek, ahol a sipkaisok készítették a fogásokat. Újabb rangos elismerést vehetett át Szabó Dénes. A Magyar Kodály Társaság emlékplakettet adományozott a Promuzika Leányzenekar és a Kántémusz Kórus család alapítójának több évtizedes karnagyi és zenepedagógiai munkájáért, valamint a társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei tagcsoportjában kifejtett elévülhetetlen elnöki tevékenységéért, írja közösségi oldalán a társaság. A jubileum alkalmából Nyíregyházán és a budapesti Mátyás templomban is ünnepi koncerttel léptek fel. Híreink végén a várható időjárásról. Ma hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de a felhősebb tájakon elszórtan eső, zápor, néha zivatar kialakulhat. Ez főként itt térségünkre lesz jellemző. A légmozgás általában gyenge mérsékelt marad, helyenként azonban megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 22 és 28 fok között várható. Vasárnap a hajnali pára és kötfoltok gyorsan feloszlanak, sok napsütésre van kilátás, esetleg egy-egy zápor vagy zivatar előfordulhat itt térségünkben. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: 3 perccel járunk 3 óra után, nézzük a dalokat. Reszka Flats, Miller Dávid és James Blunt, vele indulunk. Végre konkrétumok vannak a Nyíregyházát Debrecennel összekötő 2x2 sávos útról. Hát ide jönnek majd első gondolataim. Örök a Bonfire Heart.

Leszka Flats énekelt, és majd a Well Hello-val a pályaudvaron sétálgatunk. Na de most fókuszban az autós közlekedés. Elkészül, biztosan elkészül már a Nyíregyházát Debrecennel összekötő 4-sávos főút, mely hát ugye nagyjából az M3-as felhajtótól a 35-ös becsatlakozásáig terjed majd, ahogy erről már sokszor beszéltünk, és az is hozzá tartozik, hogy ez mindösszesen 35 kilométernyi szakasz, melyet meg kell építeni, és elkerüli majd Újfehértót, egy sokkal gyorsabb, egy sokkal biztonságosabb, és egy sokkal lendületesebb haladást biztosítva, ahogy mondtam, Nyíregyháza is. Debrecen között aláírták a közel 3,4 milliárdos szerződést Nyíregyháza Debrecen közúti 4-sávos út tervezésére. A nyíregyháza.hu-n olvashat további kiegészítéseket arról, hogy hogy lesz ez, hogy fog ez kinézni, körülbelül mit takar ez a beruházás, hiszen akárhogy is nézzük, itt rengeteg csomópont, egészen pontosan 6 csomópont kell majd, hogy megépüljön, és kerékpárutak is lesznek majd a program kereteiben. Tájékozódjon tehát tovább nyíregyháza.hu. Jöjjön akkor a pályaudvar Well Hello-val, aztán pedig majd Tyek Rose meg Horváth Tamás is énekel a megszakadt, itt a legnagyobbak között azonnal.

A halott pénzdalát hallottuk, hogy az átirat pörgött itt a legnagyobbak között, és végre egészségügyi fejlesztésekről is beszélhetünk. Olvasható cikk a Best FM oldalán, új munkahelyek és képzés az egészségügyben. Egészen pontosan egy 94 millió forintos Európai Uniós és hazai támogatásból indított programról beszéljünk, mely kezdeményezés egyszerre segíti a hátrányos helyzetű munkavállalók beilleszkedését és erősíti a helyi betegellátást. A program címe Nők az egészségszolgálatában. Nyíregyháza és Máté Szalgai tagkórházokban 5-5 fő kap ennek kereteiben munkalehetőséget. Tovább boncolgatva a cikket kiderül, hogy a felvett dolgozók egy 600 órás segédápoló képzésen vesznek részt a sikeres vizsgát követően. Államilag elismert szakképesítést szereznek majd, így lesz lehetőség majd dolgozni, és olvas a kiegészítést a Best FM oldalán is. Folytatjuk a Fire dallal, és most nem a Scooter, hanem Király Viktor énekel, a folytatás pedig Bigával, meg Young

ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenét.

0: a világ ellen.
1: A Random Trip után jöjjenek a programok. Egészségünk fókuszban egy jó kis előadásra hívom fel a figyelmét, mert itt lesz majd a megyei könyvtárban, a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Egészen pontosan a Kamarateremben június 9-e kedd 16 óra 30-kor. Hogyan befolyásolja egészségünket, környezetünk, az epigenetika hatásai, mindenképpen érdemes erre figyelni, hiszen egészségünk megőrzése mindig mindenek előtt. Az, hogy milyen szerepet játszik a környezet, az életmód és a mindennapi szokásaink egészségünk alakulásában, ide jöhetnek majd válaszok. Az előadást dr. Pucsik Gábor, szakgyógyász és természetgyógyász vezeti. Tájékozódjon a nyíregyháza.hu-n. A srácoknak is hozok egy programot, Sóstóhegyi gyermeknap, erről beszélgetünk június 18 csütörtök 9 és 16 óra között helyszín. Az Arany János Gimnázium általános iskola és kollégium. Eki zumbával indulunk 9 órakor, freestyle, foci bemutató, Rolling Kids program, Apacuka, zenekar. Itt még lesz óriás csúszda, ugrálóvár, cukorágyó, fagyigi, popcorn, jégkása, minden, ami kell. Tehát majd 18-án csütörtökön. Programok után jöjjenek a dalok, énekel Madonna.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kökény Attila és Rakoncai Viktor, ha újra látlak koncertturnéja, a Tokaj Fesztivál Katlanba érkezik. Egy este teles lágerekkel, érzelmekkel és felejthetetlen pillanatokkal. Sztár vendég Lengyel Johanna. Jegyek a gag.jegy.hu oldalon. Kökény Rakoncai, június 6-a, Tokaj Fesztivál Katlan.
2: Választ a Nyíregyházi Egyetemet. Modern infrastruktúra és támogató közösség vár rád. A nálunk is elérhető Pannonia ösztöndíj programmal a világ kinyílik előtted. Fedezd fel új kultúrákat, tanulj nyelvet és szerezz szakmai tapasztalatot külföldön. Tradíció és innováció. Ez a Nyíregyházi Egyetem. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, a Tempusz közalapítvány által kezelt program keretében.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Karbantartási munkákba kezd a nyírtávhő. Jóvá hagyták a környezetvédelmi környezetgazdálkodási tervet, és ma változékony időre készülhetünk. Kovács Rádai Andrea vagyok. Jövő héten nyújtják be azt a törvénycsomagot, amely a kormány szerint szükséges az uniós források lehívásához. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormány szóvivői tájékoztatón. A tárcavezető szerint a csomag főként korrupció ellenes intézkedéseket tartalmaz. Hozzátette, a törvények elfogadása esetén augusztus végéig akár 10 milliárd euró érkezhet Magyarországra. A forrásokból egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozásfejlesztési programokat finanszíroznának. A fűtési szezon lezárultával megkezdi az idei karbantartási és felújítási munkákat a Nyírtávhő Kft. Hajnal András ügyvezető igazgatót kérdeztük a részletekről.
4: Nos, nyáron 8 helyszínen tervezünk vezetékcserét, az Ószőlő utcán, Vajádám körúton, Kossuth utcán két helyen, Ungvár sétányon, Északi körúton, Kálvin térjen, illetve a Holló utca Sólyom köz sarkán. Itt ezek közül 3 helyszínen kell majd ideiglenes gépjármű forgalom korlátozásra számítani, ezek inkább tényleg csak időszakosak lesznek, 2 helyen pedig a gyalogos forgalmat kell majd átterelnünk a szembe lévő oldalra ideiglenesen. Ezen kívül hőközpontokat kívánunk felújítani, 2 újat is építünk, ebben villamos felújítások lesznek, leginkább elzáró szerelvénycserék, illetve 1241 darab szivattyúnk van, amiből a legrégebbieket próbáljuk folyamatosan cserélni új és energiatakarékosakra.
3: Jóvá hagyták a képviselők a környezetvédelmi környezetgazdálkodási tervet a legutóbbi közgyűlésen. A nyíregyháza.hu azt írja, a környezetvédelmi alap célfeladatai közé tartoznak mások mellett a lakossági városszépítő akciók, az állategészségügyi feladatok, a zöld felület fenntartás, illetve az illegális hulladéklerakók felszámolása is. Az idei tervek alapján idén valamivel több mint 3 milliárd 141 millió forintot fordítanak ezekre a feladatokra, ami több, mint a tavalyi összeg. Vasárnap a hajnali pára és kötfoltok gyorsan feloszlanak, sok napsütésre van kilátás, esetleg egy-egy zápor vagy zivatar előfordulhat itt térségünkben. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül. Hajnalban 10-17, délután pedig 26-31 fokot mérhetünk. Hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lehet az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, valamint kis eséllyel zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

4 órakor is nálunk szólnak a legnagyobb dalok, méghozzá Azariával, Janet Jacksonnal, a United-del tölthetünk perceket Bob Merlivel. MC Leitten indulunk a Jermaine után, pedig fejlesztések itt a belvárosban. A véleményére kíváncsi a városvezetés.

Janet Jackson és a That's the Way Love Goes, itt a legnagyobbak között városfejlesztés, egészen pontosan a közlekedésünk fókuszban. A cikket a nyíregyháza.hu-n találja. Egyébként ez a kérdőív. Nyíregyháza megyei jogúváros önkormányzata felülvizsgálja a fenntartható városi mobilitási tervét, melynek célja az életminőség javítása, a környezetkímélő fenntartható városi közlekedés irányába a történő elmozdulás. Itt kiemelt figyelmet fordítanak a lakosság igényére, illetve a partnerekére is. Így pedig arra kérnek minket, hogy véleményezzük Nyíregyháza a megyei jogúváros fenntartható városi mobilitási tervének egyeztetési anyagát, melyet egyébként egy linken keresztül megtalál a nyíregyháza.hu-n. Aztán remélem, hogy segít mondjuk a parkolási problémákat, vagy esetleg a közlekedési problémákat ez megoldani. Érdemes tehát figyelni, olvasgatni, tájékozódni, Azariát hallgatni, introvertált dal a folytatásként, aztán majd Beyoncé dúdol.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letörje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.
3: Változatosan.

15 millióból egy ide passzolt, nagyon ide passzolt ez a dal. A Kováék énekeltek, hősképző, erről beszéljünk. A program már évek óta pörög Nyíregyházán is, illetve hát minden megye székhelyen találkozhatunk vele. Évek óta sikeres az Országos Mentőszolgálat hősképzés programja. Ennek keretében minden hónap első hétfőjén az ország valamennyi megye székhely mentőállomásán tartanak ingyenes újraélesztési oktatásokat. Hát ez a nagy eszenciája gondolataimnak. És folytatjuk dalokkal, méghozzá a 50 Cent pörgeti. Ez a Candy Shop.

Minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, FND, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz,

Nevet magad komolyan, okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet a világtalan. Élvez, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

Jesse J. Domino dalát dudoltuk, kerékpárutak fejlesztéséről pedig beszélünk. Elindul végre, megkezdődött végre itt a Máté Szalkát és Ópályt összekötő kerékpárút építése. Több mint 538 millió forint vissza nem térítendő támogatásból valósulhat meg a beruházás. Ez egyébként egy 1,7 km hosszú kerékpárút kiépítésére elegendő. Pontosabban néhány okos pad és digitális hirdetőoszlop is kihelyezésre kerül, illetve a projektben megvalósul. Tájékozódhat tovább. A Best FM oldalán ma is mindent megtalál. Fekete Töv is, ez már Jóci dala. Aztán majd itt lesz Bryan Adams, Melanie Steve-vel, meg Kosza Tibi is énekel mindjárt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
2: Kökény Attila és Rakoncai Viktor, ha újra látlak koncertturnéja, a Tokaj Fesztivál katlamba érkezik. Egy este teles lágerekkel, érzelmekkel és felejthetetlen pillanatokkal. Sztár vendég Lengyel Johanna. Jegyek a gag.jegy.hu oldalon. Kökény Rakoncai, június 6-a, Tokaj Fesztivál katlan.
3: Választ a Nyíregyházi Egyetemet. Modern infrastruktúra és támogató közösség vár rád. A nálunk is elérhető Pannonia ösztöndíj programmal a világ kinyílik előtt. Fedezd fel új kultúrákat, tanulj nyelvet és szerezz szakmai tapasztalatot külföldön. Tradíció és innováció. Ez a Nyíregyházi Egyetem. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával a Tempusz közalapítvány által kezelt program keretében.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Népszerű úti cél Nyíregyháza. Indul a Hősképzés Plusz, és csaknem 10 milliárdos útfejlesztés Szabolcsban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Népszerű volt tavasszal Nyíregyháza a belföldi utazók körében. Az egyik szállásfoglaló portál adatai szerint városunk ott van a top 10-ben. A legnépszerűbb úti célok listáját Budapest vezette, Eger és Pécs előtt. A portál összesítése szerint tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók. A nyári szezonban azonban már a vízparti és fürdővárosi desztinációkat részesítik előnyben az utazók. Az előfoglalások alapján a nyári időszakban Siófokra utaznak legtöbben. A balatoni várost Hajdúszoboszló és Gyula követi. A tízes mezőnyben Nyíregyháza a nyári időszakban is ott van. Évek óta sikeres az Országos Mentőszolgálat hősképzés programja. Ennek keretében minden hónap első hétfőjén országszerte ingyenes újraélesztési oktatást tartanak. A programot idén-nyáron kiegészítik. A Hősképzés Plusz elsősorban olyan fiataloknak szól, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt, mondta Györfi Pál szóvivő.
5: Ami idén első alkalommal történik, az ennek a hősképzés programnak a kiszélesítése, vagy pontosabban extra tartalommal való megtöltése. Kifejezetten a fiatalok számára szeretnénk egy olyan programot nyújtani, ami több annál, mint egy életmentő képzés, egy kicsit betekintést enged az életmentők világába, meg lehet nézni a mentőautókat, bajtársak beszélnek a munkájukról, és hát nem titkolt célunk az, hogy esetleg a fiatalok ebben a pálya lehetőségben, vagy karrier lehetőségben is gondolkodjanak, mert meggyőződésünk, hogy az életmentés a világ egyik legnagyobb hivatása.
4: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a Nyíregyházi mentőállomáson jelentkezhetnek az érdeklődők. Az út és közlekedés fejlesztés állt a figyelem középpontjában a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés legutóbbi ülésén. A közösségi közlekedési rendszerről, a közúti szolgáltatásról, az országos közúthálózat állapotáról és fejlesztési tervekről is tájékoztatást kaptak a képviselők. Írja közösségi oldalán Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke. A bejegyzés szerint a toppos program részeként folyamatban lévő útfelújítási munkák összértéke megközelíti a 10 milliárd forintot vármegyénkben. Jelenleg 18 szakaszon dolgoznak a Magyar Közút ZRT munkatársai. Vasárnap a hajnali pára és kötfoltok gyorsan feloszlanak, sok napsütésre van kilátás, esetleg egy-egy zápor vagy zivatar előfordulhat itt térségünkben. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül. Hajnalban 10-17, délután pedig 26-31 fokot mérhetünk. Hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lehet az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, valamint kis eséllyel zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: Ez már az utolsó 60 perc, mert együtt tölthetünk itt a délutánban, ez a Best FM, Dékán István vagyok. Előttünk pedig a Magyar Államkincstár pályázata, hogy mire érdemes figyelni. Már is megbeszéljük, és kezdjünk. Tom Novival, Lémával hozzák ezt a jó kis klubslágert, pedig a tékét.

A pop királya Jacko énekel, előttünk egy jó kis pályázat. Az idén 30 éves magyar államkincstár 9. alkalommal hirdette meg a Mester Ecset pályázatot, amelynek célja, hogy a fiatalok játékos és alkotó formában ismerkedjenek meg a megtakarítások és a pénzügyek alapjaival. Hát erről szól ez a kis alkotói pályázat. Beszélgessünk a témakörökről, az én titkos kincsem, az én jövőbeli pénzügyi segítőtársam, indulj el egy időutazásra. Ez a három témakör. Egyébként ide a 2026-os pályázatra résztvevők hagyományos rajz, festmény, fotó, képregény, kollázs, valamint digitális technológiával készült alkotásokkal, vagy rövid videókkal egyaránt nevezhetnek. A pályázatot augusztus 31 éjfélig kell leadni. Minden fent van egyébként az áramkincstár oldalán. A Mester Ecset pályázati fül alatt megtalálja a kiegészítéseket. Azoknak a srácoknak, akik szeretik lekötni a nyarat egy kis festegetése vagy rajzolgatással. Irány a diszkó, méghozzá Szabi Est dalával, az átirat viszi a vér, aztán Kanye West Stronger dala is, az Embertelen dal, ez pedig az átirat majd, Keszti Péterrel, meg Lotfi Begével, Presser Gáborral, ez is érkezik.

Az államkép már elérhető, Nagyadré énekelt, és végre elmondhatom, hogy megújul Nyíregyháza a Mezőzombor közötti vasúti pályánk. Itt egy kis fejlesztés. 27-től már pörögnek a munkálatok, egészen augusztus végig itt tervezett karbantartás folyik, melynek célja megszüntessék a sebességkorlátozásokat, javítsák a pálya állapotát, pontosabb, kiszámítható vonatközlekedés legyen majd a munkálatok nyomán. Hát nyilvánvalóan vágányokat cserélnek, talpfákat cserélnek, megújulnak a váltók, korszerűsödik a kommunikációs rendszer, valószínűleg valami optikai cuccal, szóval ez pörög éppen. Itt nyilvánvalóan pótlóbuszokkal is számítania kell, kiegészítéseket a MÁV csoport honlapján, a Best FM oldalon, vagy a MÁV csoport applikációján, a MÁV Start applikációban olvashat még. Remek diszkódalok a folytatásban. Danny Minogue énekel, az I Begin to Wonder után Dalos Bogi lassít, keresem a helyem, egy kis dudolászás is vár ránk tehát. Aztán majd House of Glass-szal ez a Disco Down, melyet készítettem.

sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

A Kuplung zenekar egészen pontosan Marics, Peti, Ember, Mák, Bras, Bence, Medvecki, Balázs, Kirádi, Marcel. Ugye ők alkották a filmben a bandát, és úgy néz ki, hogy van jövője a csapatnak. Olive dalát hallgatjuk mindjárt is. Előtte megnézzük a legfrissebb előrejelzéseket. 27 fokot mutatnak a hőmérők. Hideg talán nincs, de nagyon változékony az idő, erre érdemes készülni. Most már azért a napocska is előbújik, legalábbis a következő óráktól ez már előre vetíthető. A vasárnap már sokkal szebben alakul, reggel perceiben 14 fok várható, aztán 29, 30 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála, északkeleti és mérsékelt áramlás mellett, a déli órákban pedig a magasabb UV adatokra érdemes majd készülni. Holnap egyébként 7. pedagógus nap, mindezek mellett ünnepel Norbert és Nándor, egyébként Tom Jones születésnapján 86 éves. Mindenkinek jó ünneplést, boldog évnapot, még jobb születésnapozást kívánok, és hozom a dalokat Olive-vel egyet, aztán Karamell énekel, Csillagom, Britney Stronger-je is itt velünk, aztán pedig az R&B dalok pörögnek, a Night Shift érkezik a következő órákat tekintve, én pedig mára búcsúzom és megyek pihenni. Holnap délután újra találkozunk itt a Best FM-en, 2-kor Dékán István vagyok, viszont hallásra!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
2: Kökény Attila és Rakoncai Viktor, ha újra látlak koncertturnéja, a Tokaj Fesztivál katlamba érkezik. Egy este tele slágerekkel, érzelmekkel és felejthetetlen pillanatokkal. Sztár vendég Lengyel Johanna. Jegyek a gag.jegy.hu oldalon. Kökény Rakoncai, június 6-a, Tokaj Fesztivál katlan.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Erősödhetnek az allergiás tünetek. 50 éves a Sipkai, és emlékplakettet kapott Szabó Dénes. Kovács Rádai Andrea vagyok. Még tart a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka. Egyszerre többféle allergén virágpor okozhat tüneteket. A pollen terhelés a következő napokban erősödhet, közölte a Népegészségügyi Központ. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, ezek okozhatják most a legtöbb gondot az arra érzékenyeknél. Felhívják a figyelmet, hogy a záporok, zivatarok következtében a pázsitfű pollenjei kisebb szemcsékre esnek szét, ezek pedig a tüdő mélyebb részeibe is eljutnak, így hevesebb reakciót váltanak ki a szervezetben. Az allergiások és asztmások számára azt javasolják, hogy viharok idején tartózkodjanak beltéren és zárják be az ablakokat. Jubileumot ünnepel a Sipkai Barna Technikum. A nyíregyházi középiskola idén 50 éves. Az intézmény falai közül szakácsok, cukrászok, pincérek, kereskedők és turisztikai szakemberek generációi indultak el, írja a város honlapja. Emlékeztetnek, az intézmény 1989-ben vette fel Sipkai Barna nevét. Az iskolában nagy hangsúlyt fektetnek a gyakorlatközpontú oktatásra. A duális képzési partnerekkel kialakított szoros együttműködésnek köszönhetően a tanulók valós munkahelyi környezetben sajátíthatják el a szakmafogásait, miközben kapcsolatokat építenek és megismerik a munkavilágának elvárásait. A klasszikus szakmák mellett a diákok ma már a digitális kereskedelem világával, a webáruházak működésével, a korszerű menedzsment szemlélettel is megismerkedhetnek. A jubileum alkalmával ünnepi ebédet szerveztek, ahol a sipkaisok készítették a fogásokat. Újabb rangos elismerést vehetett át Szabó Dénes. A Magyar Kodály Társaság emlékplakettet adományozott a Promuzika Leányzenekar és a Kántémusz Kórus család alapítójának több évtizedes karnagyi és zenepedagógiai munkájáért, valamint a társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei tagcsoportjában kifejtett elévülhetetlen elnöki tevékenységéért, írja közösségi oldalán a társaság. A jubileum alkalmából Nyíregyházán és a budapesti Mátyás templomban is ünnepi koncerttel léptek fel. Híreink végén a várható időjárásról. Vasárnap a hajnali pára és kötfoltok gyorsan feloszlanak, sok napsütésre van kilátás, esetleg egy-egy zápor vagy zivatar előfordulhat itt térségünkben. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül. Hajnalban 10-17, délután pedig 26-31 fokot mérhetünk. Hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lehet az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, valamint kis eséllyel zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Like a moth to a flame, burned by the fire. My love is blind, can't you see my desire?
6: That's the way love goes.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.
4: Megadjuk a város ritmusát. Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal a Best FM-en.
1: Megadjuk a város ritmusát. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza, kedve

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Karbantartási munkákba kezd a nyírtávhő. Jóvá hagyták a környezetvédelmi környezetgazdálkodási tervet, és ma változékony időre készülhetünk. Kovács Rádai Andrea vagyok. Jövő héten nyújtják be azt a törvénycsomagot, amely a kormány szerint szükséges az uniós források lehívásához. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormány szóvivői tájékoztatón. A tárca vezető szerint a csomag főként korrupció ellenes intézkedéseket tartalmaz. Hozzátette, a törvények elfogadása esetén augusztus végéig akár 10 milliárd euró érkezhet Magyarországra. A forrásokból egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozás fejlesztési programokat finanszíroznának. A fűtési szezon lezárultával megkezdi az idei karbantartási és felújítási munkákat a Nyírtávhő Kft. Hajnal András ügyvezető igazgatót kérdeztük a részletekről.
3: Nos, nyáron 8 helyszínen tervezünk vezetékcserét, az Ószőlő utcán, Vajádám körúton, Kossuth utcán két helyen, Ungvársétányon, Északi körúton, Kálvin téren, illetve a Olló utca Sólyom köz sarkán. Itt ezek közül 3 helyszínen kell majd ideiglenes gépjármű forgalomkorlátozásra számítani, ezek inkább tényleg csak időszakosak lesznek, 7 helyen pedig a gyalogos forgalmat kell majd átterelnünk a szembe lévő oldalra ideiglenesen. Ezen kívül hőközpontokat kívánunk felújítani, 2 újat is építünk, ebben villamos felújítások lesznek, leginkább elzáró szerelvénycserék, illetve 1241 darab szivattyúnk van, amiből a legrégebbieket próbáljuk folyamatosan cserélni új és energiatakarékosakra.
2: Jóvá hagyták a képviselők a környezetvédelmi környezetgazdálkodási tervet a legutóbbi közgyűlésen. A nyíregyháza.hu azt írja, a környezetvédelmi alap célfeladatai közé tartoznak mások mellett a lakossági városszépítő akciók, az állategészségügyi feladatok, a zöld felület fenntartás, illetve az illegális hulladéklerakók felszámolása is. Az idei tervek alapján idén valamivel több mint 3 milliárd 141 millió forintot fordítanak ezekre a feladatokra, ami több, mint a tavalyi összeg. Vasárnap a hajnali pára és kötfoltok gyorsan feloszlanak, sok napsütésre van kilátás, esetleg egy-egy zápor vagy zivatar előfordulhat itt térségünkben. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül. Hajnalban 10-17, délután pedig 26-31 fokot mérhetünk. Hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lehet az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, valamint kis eséllyel zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Népszerű úti cél Nyíregyháza. Indul a Hősképzés Plusz, és csaknem 10 milliárdos útfejlesztés Szabolcsban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Népszerű volt tavasszal Nyíregyháza a belföldi utazók körében. Az egyik szállásfoglaló portál adatai szerint városunk ott van a top 10-ben. A legnépszerűbb úti célok listáját Budapest vezette, Eger és Pécs előtt. A portál összesítése szerint tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók. A nyári szezonban azonban már a vízparti és fürdővárosi desztinációkat részesítik előnyben az utazók. Az előfoglalások alapján a nyári időszakban Siófokra utaznak legtöbben. A balatoni várost Hajdúszoboszló és Gyula követi. A tízes mezőnyben Nyíregyháza a nyári időszakban is ott van. Évek óta sikeres az Országos Mentőszolgálat hősképzés programja. Ennek keretében minden hónap első hétfőjén országszerte ingyenes újraélesztési oktatást tartanak. A programot idén-nyáron kiegészítik. A Hősképzés Plusz elsősorban olyan fiataloknak szól, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt, mondta Györfi Pál szóvivő.
3: Ami idén első alkalommal történik, az ennek a hősképzés programnak a kiszélesítése, vagy pontosabban extra tartalommal való megtöltése. Kifejezetten a fiatalok számára szeretnénk egy olyan programot nyújtani, ami több annál, mint egy életmentő képzés, egy kicsit betekintést enged az életmentők világába, meg lehet nézni a mentőautókat, bajtársak beszélnek a munkájukról, és hát nem titkolt célunk az, hogy esetleg a fiatalok ebben a pálya lehetőségben, vagy karrier lehetőségben is gondolkodjanak, mert meggyőződésünk, hogy az életmentés a világ egyik legnagyobb hivatása.
2: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a nyíregyházi mentőállomáson jelentkezhetnek az érdeklődők. Az út és közlekedés fejlesztés állt a figyelem középpontjában a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés legutóbbi ülésén. A közösségi közlekedési rendszerről, a közúti szolgáltatásról, az országos közúthálózat állapotáról és fejlesztési tervekről is tájékoztatást kaptak a képviselők. Írja közösségi oldalán Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke. A bejegyzés szerint a toppos program részeként folyamatban lévő útfelújítási munkák összértéke megközelíti a 10 milliárd forintot vármegyénkben. Jelenleg 18 szakaszon dolgoznak a Magyar Közút ZRT munkatársai. Vasárnap a hajnali pára és kötfoltok gyorsan feloszlanak, sok napsütésre van kilátás, esetleg egy-egy zápor vagy zivatar előfordulhat itt térségünkben. Az észak-nyugatira forduló szél több helyen megélénkül. Hajnalban 10-17, délután pedig 26-31 fokot mérhetünk. Hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lehet az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, valamint kis eséllyel zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Mest FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

Az egyedül lét kettesben a legkellemesebb, mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Erősödhetnek az allergiás tünetek. 50 éves a Sipkai, és emlékplakettet kapott Szabó Dénes. Kovács Rádai Andrea vagyok. Még tart a pollen szezon, koranyári átmeneti időszaka. Egyszerre többféle allergén virágpor okozhat tüneteket. A pollen terhelés a következő napokban erősödhet, közölte a Népegészségügyi Központ. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, ezek okozhatják most a legtöbb gondot az arra érzékenyeknél. Felhívják a figyelmet, hogy a záporok, zivatarok következtében a pázsitfű pollenjei kisebb szemcsékre esnek szét, ezek pedig a tüdő mélyebb részeibe is eljutnak, így hevesebb reakciót váltanak ki a szervezetben. Az allergiások és asztmások számára azt javasolják, hogy viharok idején tartózkodjanak beltéren és zárják be az ablakokat. Jubileumot ünnepel a Sipkai Barna Technikum. A nyíregyházi középiskola idén 50 éves. Az intézmény falai közül szakácsok, cukrászok, pincérek, kereskedők és turisztikai szakemberek generációi indultak el, írja a város honlapja. Emlékeztetnek, az intézmény 1989-ben vette fel Sipkai Barna nevét. Az iskolában nagy hangsúlyt fektetnek a gyakorlatközpontú oktatásra. A duális képzési partnerekkel kialakított szoros együttműködésnek köszönhetően a tanulók valós munkahelyi környezetben sajátíthatják el a szakmafogásait, miközben kapcsolatokat építenek és megismerik a munkavilágának elvárásait. A klasszikus szakmák mellett a diákok ma már a digitális kereskedelem világával, a webáruházak működésével, a korszerű menedzsment szemlélettel is megismerkedhetnek. A jubileum alkalmával ünnepi ebédet szerveztek, ahol a sipkaisok készítették a fogásokat. Újabb rangos elismerést vehetett át Szabó Dénes. A Magyar Kodály Társaság emlékplakettet adományozott a Promuzika Leányzenekar és a Kántémusz Kórus család alapítójának több évtizedes karnagyi és zenepedagógiai munkájáért, valamint a társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei tagcsoportjában kifejtett elévülhetetlen elnöki tevékenységéért, írja közösségi oldalán a társaság. A jubileum alkalmából Nyíregyházán és a budapesti Mátyás templomban is ünnepi koncerttel léptek fel. Híreink végén a várható időjárásról. Vasárnap a hajnali pára és kötfoltok gyorsan feloszlanak, sok napsütésre van kilátás, esetleg egy-egy zápor vagy zivatar előfordulhat itt térségünkben. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül. Hajnalban 10-17, délután pedig 26-31 fokot mérhetünk. Hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lehet az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, valamint kis eséllyel zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem volna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Karbantartási munkákba kezd a nyírtávhő. Jóvá hagyták a környezetvédelmi környezetgazdálkodási tervet, és ma változékony időre készülhetünk. Kovács Rádai Andrea vagyok. Jövő héten nyújtják be azt a törvénycsomagot, amely a kormány szerint szükséges az uniós források lehívásához. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormány szóvivői tájékoztatón. A tárcavezető szerint a csomag főként korrupció ellenes intézkedéseket tartalmaz. Hozzátette, a törvények elfogadása esetén augusztus végéig akár 10 milliárd euró érkezhet Magyarországra. A forrásokból egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozásfejlesztési programokat finanszíroznának. A fűtési szezon lezárultával megkezdi az idei karbantartási és felújítási munkákat a Nyírtávhő Kft. Hajnal András ügyvezető igazgatót kérdeztük a részletekről.
3: Most nyáron 8 helyszínen tervezünk vezetékcserét, az Ószőlő utcán, Vaj Ádám körúton, Kossuth utcán két helyen, Ungvár sétányon, Északi körúton, Kálvin térjen, illetve a Olló utca Sólyom köz sarkán. Itt ezek közül 3 helyszínen kell majd ideiglenes gépjármű forgalom korlátozásra számítani, ezek inkább tényleg csak időszakosak lesznek, 7 helyen pedig a gyalogos forgalmat kell majd átterelnünk a szembe lévő oldalra ideiglenesen. Ezen kívül hőközpontokat kívánunk felújítani, 2 újat is építünk, ebben villamos felújítások lesznek, leginkább elzáró szerelvénycserék, illetve 1241 darab szivattyúnk van, amiből a legrégebbieket próbáljuk folyamatosan cserélni új és energiatakarékosakra.
2: Jóvá hagyták a képviselők a környezetvédelmi környezetgazdálkodási tervet a legutóbbi közgyűlésen. A nyíregyháza.hu azt írja, a környezetvédelmi alap célfeladatai közé tartoznak mások mellett a lakossági városszépítő akciók, az állategészségügyi feladatok, a zöld felület fenntartás, illetve az illegális hulladéklerakók felszámolása is. Az idei tervek alapján idén valamivel több mint 3 milliárd 141 millió forintot fordítanak ezekre a feladatokra, ami több, mint a tavalyi összeg. Vasárnap a hajnali pára és kötfoltok gyorsan feloszlanak, sok napsütésre van kilátás, esetleg egy-egy zápor vagy zivatar előfordulhat itt térségünkben. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül. Hajnalban 10-17, délután pedig 26-31 fokot mérhetünk. Hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lehet az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, valamint kis eséllyel zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra

0: az egyedüllét kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes, nagyon szeretjük.
2: Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM mindig ott.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

a jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

Best FM. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 évesek

nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat.

0: A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig lenne ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó sorban már a nap végén ezt közeledik.
1: Sziasztok, Gigi vagyok, imádom a Best FM-et, otthon szoktam hallgatni főzés közben, nagyon jó zenéket adnak, imádom az összes műsorvezetőt, és hajrá Best FM!
2: Mindenből a legjobbat, a 90-es és 2000-es évek slágerei.

0: with the shape of you.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.

szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: Otthon van, minden otthon van. Ez a Best FM. A Best FM.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akarok.

0: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: Seriously?
1: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.